hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázom, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

szemmel éri őt a reggel. A keze, lába, mintha csak ólomból volna, csak a kényszerűség súgja azt, hogy kelj fel. Lassan öltözik, közben lefőn a kávé, a tükörben is csak egy álmos arcot lát. A haja is hull ajkáról lassan, kifogy a nóta, a csibészes fügy halk remegésre vált. És aztán lassan elindul a busz, az a hat engeres régi Ikarusz, az a 66-os szürke szén csoda, a hétköznapok öreg

aljfoltos sárgút kebret, egy régi tollas bábot. Ó, hogy hányszor gondolt rájuk részeggel. Kettőkor kapkodva csukja be maga után az ajtót, a terv teljesítve újra. S ha felbőg a motor, ő gyorsan elnyomja a csikket, s utolsónak száll fel a tömött buszra. És aztán hazaindul lassan az a busz, az a cilinderes régi Ikarusz, az a csörgő-zörgő őség csoda.

Hazaérve az üres lakás súlyos csendje helyett, inkább a sarki presszó zaját választja. Némán bólogatva a sok-sok világ megváltáshoz, kabátjával a falat támasztva. Pár decivel később már a szokott ágyban fekszik, s bóbiskolva kuncog a híreken. S az álom, mint puha paplan, beteríti, s hálót fon köré a végtelen. És álmában is elindul az a busz, de ez egy vadonatú, csillogó Ikarusz. És munka után csak őt viszik haza, csak neki dübörög a hat henger zajon.

0: Újravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Szép jó reggelt kívánunk a Muravidéki Magyar Rádió hallgatóinak. Július 5-e van, vasárnap reggel. 4 perccel vagyunk fél hat után, kezdődik a mai vezetett műsorrész. 5 óra 8 perckor kelt a nap, úgyhogy egy ideje már fent van, bár még nagyon nem láttuk, de persze világos van odakint, és változóan felhős az ég az ország felett. Friss a reggeli levegő, talán így lehetne mondani, 14 fok körüli a hőmérséklet itt vidékünkön. A kicsit fázósabbaknak talán egy vékony kabát elkél. Aztán napközben persze nem nagyon fogunk fázni, bár nem lesz kánikulai meleg sem. 25 fok körüli maximum értéket mutat az előrejelzés ide Lendvára, és hát változóan felhős időre készülhetünk, időnként erősebben megnövekvő felhőzettel, majd meglátjuk, talán még egy kis eső is lesz, bár nem mutatja az előrejelzést, gyorsan hozzáteszem. Az viszont biztos, hogy sok-sok zene lesz a folytatásban, és számítunk is figyelmükre, hogyha gondolják és van lehetőségük, idejük, akkor tartsanak velünk. Már zenékkel folytatjuk tovább. A hangtechnikus Györkös Gorán, a műsorvezető Donner Tímea, a felelős szerkesztő pedig Pisznyák Attila. Szép jó reggelt még egyszer mindenkinek!

10 perccel fél hat után arról, hogy a vasárnap nem lesz annyira kedvező, mint a szombat, legalábbis biometeorológiai szempontból. Ismét beindul egy melegedési folyamat, egyre több helyen számíthatunk 30 fok közeli melegekre. Nő a záporok, zivatarok valószínűsége is, ami több helyen alakít ki erős, igen megterhelő füllettséget. Ugyanakkor még kedvező az erősebb éjszakai lehűlés, ami lehetőséget ad a felfrissülésre, de egyúttal növeli a napi hőingás mértékét. Ezzel összefüggően több meteogyógyászati panaszra számíthatnak a fokozottan érzékenyek. Ismét a le és fel ingadozó vérnyomás válik jellemzővé, erősebben terhelődik a keringési rendszer, gyakoribb szív elégtelenség, nehéz légzés, gyakoribb mellkasi panaszok alakulnak ki, különösen a füllettebb időszakokban. A melegedő tendencia erősíti a fejfájósok, migrénesek panaszait, ami egyébként a következő napokban is folytatódni fog majd. Igen erős lesz az UV-sugárzás a napos tájakon és időszakokban, mindenképpen kerülni kell a tűzőnapon való tartózkodást, viszont nagyon érdemes kihasználni, így a reggeli, kora délelőtt és a késő délutáni kedvezőbb időszakokat kültéri programokra. Továbbra is helyenként jelentős lett a szélterhelő hatása, sok ember szédüléssel, figyelmetlenséggel, szorongással reagál erre, de még mindig azt mondhatjuk, hogy kedvező az idő a kültéri programokhoz vasárnap, bár már megnő a csapadék valószínűsége, de elszórtan kell esőre számítani. Nagyon legyenek körültekintőek, hogyha a közlekedésben vesznek részt, hiszen figyelmetlenebbek lehetünk a volán mögött, illetve bármilyen módon vesznek részt a közlekedésben, ez a gyalogosokra is vonatkozik, vagy éppen akik sportolni mennek, kerékpároznak vagy kocognak az út mentén, legyenek körültekintőek és figyeljünk oda egymásra is. Ennyit akkor, hogy mire számíthatunk a mai napon orvos-meteorológiai szempontból, egyébként pedig legyen olyan a napjuk, amilyennek szeretnék. Zenékkel folytatjuk tovább, nem sokára az ünneplőket köszöntjük majd fel.

Ez volt a Magna Cum Laude felvétele, és 10 perc múlva 6 órakor jövünk majd a friss információkkal, most meg még az ünneplőket köszöntjük fel. Július 5-e van, Emese névnap, ez egy régi magyar női név, de a sarolták is ma ünnepelnek, ez a sarolt név alak változata. A szlovén naptárakban Anton névnap szerepel, ez pedig a római Antonius nemzetség névből származik. De mindezek mellett köszönhetjük még Antos, Cipóra vagy Cippóra, aztán Cipriána, Ciprien, Cirilla, Metód, Sarolt, Vilmos, Zoé, Zoya vagy Zója nevű ismerőseinket is. Ezek a névnapok is szerepelnek a mai kalendáriumban, július 5-e van tehát, és az ünneplőket is köszöntjük, mármint a születésnaposokat is. Legyen nagyon szép a mai napjuk, további jó reggelt mindenkinek, jó zenehallgatást, 6 órakor pedig érkezünk a friss információkkal.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió.
1: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
2: Nézzük meg a Csiga Parlamentet. A Csiga Parlament szót hallva nem kell mindjárt lassan dolgozó honatjainkra gondolni, kezdhelyen ennek a szónak más jelentése van. Miskei Ilonka néni 1975-től 14 éven át 4,5 millió pannon-tengeri csigaházának a felhasználásával építette a budapesti parlamentnek a makettjét, amely így a világon egyedülálló.
3: Következő adásunkban Borsos Flórával Keszthely és Sümeg történelmi kincseit, kulturális értékeit és nyári hangulatát fedezzük fel. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

0: a legváltozatosabb magyar zene.
1: A Huravidéki Magyar Rádióban. Időjárás.
2: Vasárnap reggel 6 óra van, jó reggelt kívánunk mindenkinek, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják. Ma kezdetben napos idő várható, napközben észak felől megnövekszik a felhőzet, ezt írják. Délután és este elszórta rövid zápor, zivatar előfordulhat, néhol átmenetileg megélénkül a szél. A napi maximumok majd 26 és 31 fok között alakulnak. Jelenleg 14 fokot mutatnak a hőmérők itt Lendva környékén, Muraszombatból 13 fokot jelentenek. Maribor szintén 13 fok, Ljubljana 16 fok, Koper környékén 18 fok van, a Kredaricáról pedig 7 fokot jelentettek röviddel ezelőtt. Az éjszaka folyamán többfelé előfordulhat majd csapadék, de főleg a tenger mellék környékén. Aztán holnap napos és felhős időszakok váltják majd egymást. Helyi jellegű záporok főleg a délután folyamán és a déli tájakon fordulhatnak elő. A reggeli értékek majd 13-19 fok között alakulnak, a napi maximumok pedig 24 és 31 fok között, a legmelegebb értéket persze a tenger melléken mérhetik majd. Ami Magyarország időjárását illeti, vasárnap változóan felhős napos időben lesz részünk, helyenként futó zápor, néhol zivatar kialakulhat, ezek környezetében feltámad a szél. A legalacsonyabb hőmérsékletek most 14 fok körüliek, ennyit jelentenek lentiből, Zalaegerszeg.

0: Szegről és Nagykanizsáról is. Szent Gotthárd és Szombathely környékén 16 fok van, 18 fokot jelentenek a fővárosból. Egyébként Monor és Szolnok környékéről gyenge esőt jelentettek röviddel ezelőtt. Délután olyan 28 fokos maximum értékekkel számolhatunk. Hétfőn gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütés, többfelé előfordulhat zápor, zivatar, helyenként a szél is megélénkül, 10-19 fokkal indul a holnapi nap, a legmelegebb órákban pedig 25-32 fokot mérhetünk. Kedden, szerdán már 34-35 fok is lehet, úgyhogy lassan emelkedik megint csak a hőmérséklet. A mai napon fronthatás nem várható, ugyanakkor a délelőtti gyors melegedés, fejfájást, migrént, keringési panaszokat, vérnyomás problémákat, szédülést és dekoncentráltságot okozhat az arra érzékenyeknél. A szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a kellemetlen panaszok, például a fejfájás, de ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. A túlnyomóan napos időben az UV-sugárzás 10 és 16 óra között lehet nagyon erős, ebben az időben érdemes kerülni a tűzönapon való tartózkodást, illetve gondoskodni kell bőrünk megfelelő védelméről. Az előrejelzés szerint a nap folyamán egyébként erősebben megnövekszik majd a felhőzet, úgyhogy vidékünkön talán nagyon erős UV-sugárzással nem kell számolni. Ennyit a biometeorológiáról, mindjárt az utakkal folytatjuk.
1: Közlekedési hírek.
0: Az ország nagy részén száraz utakon folyik a forgalom, de a tenger mellék felé vezető utakon előfordulhat torlódás, illetve megnövekedett forgalom mindenképpen. Egy gépjármű meghibásodása miatt torlódik a forgalom a tenger melléki autópályán a Dragomer és Brezovica csomópontok között Jubjana felé, valamint Nános és Szennozsecse között Koper irányába, írja az Útinform. Ezek a legfrissebb információk, balesetmentes közlekedést, jó utat kívánunk! 6 óra 4 perc, mindjárt a pontos idő, bár vasárnap reggel talán ez annyira nem is fontos. A lényeg, hogy maradjanak velünk, rádiózzunk együtt, hogyha gondolják. Mi itt leszünk és számítunk figyelmükre, már is jönnek a zenék.
2: Uravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
3: Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Uravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!

6 óra 16 perc van, megérkezett közben a rendőrségi jelentés, amelyből talán, ami mára vonatkozik, érdekli a legtöbbeket. Gornyaradgona környékén lehet marad arra számítani, de persze összefoglalják az elmúlt 24 óra krónikáját is. Ez annyit tesz, hogy a muravidéki rendőrök két közlekedési balesetnél helyszíneltek tegnap. 4 bűncselekményügyében vizsgálódtak, 6-szor történt közrendsértés, 2 tűzesettel is foglalkozniuk kellett, aztán volt vadgázolás, rongálás és egy kutyaharapással is foglalkozniuk kellett. A gornyipetrovci rendőrök egy eltűnt szemét kerestek, és hát meg is találták, bár kimerülten, de orvosi ellátást kapott akkor megtalálása után ez a személy. Egy személygépkocsit lefoglaltak, a sofőrnek nem volt érvényes jogosítványa, illetve orvosi vizsgálat megtagadása miatt őrizetbe vettek valakit még a rendőrök. Aztán a büntető ügyek között szerepelt tartásdíj nem fizetése, lopás, aztán támadás, biztonsági feladatokat ellátó személy elleni támadás és családon belüli erőszak is történt, illetve a közrendsértések, amit már említettem, és akkor már a radar Gornyaradgona környékén, de másutt is mérhetik a gyorshajtókat egyébként, úgyhogy érdemes mindenhol betartani a szabályokat. Július 5-e van vasárnap reggel, ennyit akkor a rendőrségtől önöknek, tőlünk pedig jönnek már is a zenék.

Fél hét a pontos idő, terepjáró híján most a természet gyógyító erejéről szóljunk egy picit. A természet mindig tudta, hogyan kell beszélni az emberhez, nem harsányan, nem tolakodóan, hanem valami ősi, gyengéd szándékkal, ahogy az anyák szoktak a kisgyerekekhez hajolni. Ha az emberben egyszer csak feltámad a vágy, hogy na jó, most kimegyek a szabadba, akkor azt többnyire nem véletlenül teszi. A lélek előbb észreveszi, hogy baj van, mint a fej, a természet hangjai pedig pontosan azok a kis láthatatlan segítők, akiknél a régi öregek nem is kerestek jobbat. A pataknak például mindig megvolt a maga csendes orvossága, a madár énekének a lélek nyitogató ereje, a szélnek pedig az a bizonyos kifújom a bajt belőle természetű simítása. Ma pedig ott tartunk, hogy a modern világ szépen utána olvas ennek a bölcsességnek és rájön, amit régen ösztönből tudtak, annak bizony valóságos fiziológiai hatása van. A természet hangjai nem csak szépek, hanem gyógyítanak is, és itt most nem kell semmi flancos spirituális varázslatra gondolni, mert a hangrezgések ténylegesen képesek csökkenteni a stressz hormonokat, lassítani a pulzust, rendezni a légzést és szó szerint átírni az idegrendszer működését. Amikor például leülünk egy erdei tisztáson és hallgatjuk a madarak énekét, az idegrendszer elkezd átállni egyfajta nyugalmi üzemmódra. A modern kutatók ezt úgy mondanák, hogy a paraszimpatikus idegrendszer aktiválódik, de a régiek csak annyit mondtak, gyerekem, a madárdal kinyitja a mellkasod és rendet rak oda bent. Melyik megfogalmazás szimpatikusabb? Természetesen sokaknak a második, mert benne van az a fajta bölcsesség, amely nem könyvekből tanult, hanem életből és tapasztalatból. És bizony ezt tudták valamikor régen az emberek, mi viszont már eltávolodtunk ezektől a tudásoktól, úgyhogy érdemes talán egy kicsit visszafordulni, mert a természet most is itt van körülöttünk, és bizony gyógyító hatással van ránk, mindjárt mondjuk hogyan. Kezdjük a vízzel. A víz hangja valóságos mestere a gyógyításnak. Ha valaha is belefeledkeztek már a folyó csobogásába, vagy éppen az eső kopogásába, akkor biztosan érezték, hogy valami mély, ősi szinten rendeződik tőle az ember. A víz hangja amolyan természetes újraindító gomb. Lemossa a feszültséget, megtisztít a napporától, és valahogy úgy él bennünk, mint egy gyermekkori altatódal, amire már nem emlékszünk, hogy ki énekelte, mégis tudjuk a dallamát. A tudósok pedig rájöttek, hogy ez a hang frekvenciája miatt van. A víz egészen különleges, egyenletes, ritmikusan ismétlődő rezgései azonnal összehangolódnak az agy hullámaival, és segítik ellazulni a gondolatokat. A régiek erre csak annyit mondtak, az eső mindig tudja, mikor kell megnyugtatni az embert. És bizony, nem csak a kellemes hangok fontosak, a szél is tud mesélni, és egyszer meghalljuk, hogy átlibben a fák között, érezzük, hogy valamit elvisz magával. Mindig is úgy tartották, hogy a szél a tisztító erők hordozója, nem csak port fúj el az útról, hanem terhet is a szívekből. A fák suttogása pedig olyan, mintha egy egész világ simogatná az idegeinket. Olyan rezgések ezek, amelyek a modern technológia zajában már szinte luxusnak számítanak. Éppen ezért néha ki kell lépni a négy fal közül, mert van, amit nem lehet fejhallgatón keresztül hallani. A természet hangjait nem csak füllel, hanem bőrrel, lélekkel, idegrendszerrel is érzékeljük. A hangrezgések jótékony hatása már az ókori kultúrákban is nagy becsben volt. A görögök például oszlopcsarnokokat építettek úgy, hogy erősítsék a hangok rezgését, mert tudták, hogy az emberi test és lélek reagál a hangokra. A tibeti szerzetesek mantrái, a sámánok dobjai, a népdalaink régi, mélyzengésű dallamai mind-mind azt szolgálták, hogy a rezgés beépüljön a testbe és harmóniát teremtsen. Ezt ma hangterápiának hívjuk. A régi világban egyszerűen csak a lélek simításának nevezték. A természet hangjai pedig az egyik legősibb és legtisztább hangterápia. Az erdő például sosem téved. Ha baj van, hív. Ha fáradtak vagyunk, akkor megpihenhetünk benne. Ha szétszórtak vagyunk, összerendez bennünket. Hogyha elengednénk valamit, akkor megtart. A zajos világban néha elfelejtünk visszatérni ezekhez az egyszerű, tiszta hangokhoz, pedig ott van bennük a gyógyítás kulcsa. Az ember visszahangolása önmagához.
Amikor meghalljuk a természet hangjait, valójában önmagunkat halljuk meg, azt a részünket, amely a hétköznapok rohanásában elnémul. A patak csobogása, a levelek zizegése, a madárdal, az eső kopogása mind-mind olyan, mintha az élet finoman vállon veregetné, és azt mondanán a gyermekem, gyere vissza kicsit ide a jelenbe, itt vagyok és foglak. És hogy miért működik ennyire jól? Mert a rezgések nem hazudnak. A természet hangjai mindig őszinték. Nem sietnek, nem harsognak, és nem akarnak gyakorlatilag semmit. Csak vannak. És ebben az egyszerű létezésben ott a gyógyítás. Egyszer úgy érzik, hogy sok lett a világ, vagy csak elcsendesednének egy kis időre, menjenek ki a természetbe. Üljenek le egy padra, egy kőre vagy egy farönkre, teljesen mindegy. Hagyják, hogy önökre találjanak a hangok, mert önökre fognak találni, mindig megtalálnak, mert a természet tudja, hogy mikor kell megszólalni értünk. És amikor hazamegyünk, valahogy könnyebb lesz a lélegzet, lágyabb a gondolat és tisztább a szív. A természet nem végez fél munkát, ha egyszer megérint a hangja, ott hagy egy kis békét bennünk, olyan békét, amely már nagyon régóta hiányzott, és most végre újra megtaláljuk. Ebben is tud segíteni a természet, próbálják ki.

3 perc elmúlt el 3:47. Egy kisé felhős az ég felettünk egy gyenge hideg front hatására. Változóan felhős napos időben lesz ma részünk, ezt írják. Hétfőn gyakrabban zavarhatják fátyol és gomoly felhők a napsütést. Kedden változóan felhős napos időre készülhetünk, és úgy tűnik, hogy szerdán egy újabb hideg front érkezhet majd záporokkal, zivatarokkal. Ennek azonban még nagy a bizonytalansága, majd meglátjuk, ha odaérünk. Ha a vízpartra vágynak, akkor az Adria térségében többnyire ma napos időre van kilátás, csapadék nem valószínű, helyenként megélénkülhet a szél, 27-33 fokra lehet készülni, ez azért kellemes, és a tengervize 25-26 fokos. A Balaton vize 23 fokos, vasárnap a napsütést időnként több-kevesebb felhő zavarhatja meg, és délután elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar előfordulhat, gyakran megélénkül majd az északnyugati szél, a csúcshőmérséklet 25-27 fok között alakul. Ahogy említettem, a Balaton tehát 23 fokos, a Velencei tó úgy szintén, már ahol van ugye víz a medregben. A Tiszató 27 fokos, a Fertőtó vize 22 fokos, ezt írják. Az UV-sugárzás erős lehet a napos tájakon 10 és 16 óra között, vízpart mellett ez még hatványozódhat, úgyhogy gondoskodni kell bőrünk megfelelő védelméről. Mind a mellett itt van a nyár, úgyhogy sokan kikapcsolódnak, hát akár vízpart mellé, akár hegyekbe mennek, mindenütt legyenek körültekintőek, vigyázzanak magukra. És persze mindenkit várunk a folytatásban is a készülékek mellé, 10 perc múlva lesz 7 óra, úgyhogy jöjjenek velünk a folytatásban is, jön még némi zene, aztán majd lesznek gyerekgondolatok, fellapozunk a kalendáriumot is, ahogy már megszokhatták, és 7:30-kor kezdődik majd a 2 órás Lágerkívánság műsor, kérjék kedvencüket!

A Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázirat Gonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.

0: A családban nálatok mindenki magyar? A nem. Szülők közül?
1: Az apukám felére szlovén, meg az egyik mamám egyáltalán nem tud magyarul.
0: És akkor vele szlovénul beszélget?
1: Igen.
0: És így el tudod különíteni, hogy az egyik szülőhöz ilyen nyelven, a másikhoz meg másabb nyelven?
1: Igen, de tulajdonképpen az unokatestvéremnél is így van, és azért a két unokatestvérem tanítsák az apukájukat magyarul beszélni.
0: Elfogadja? Szeretne az apukájuk tanulni magyar nyelvet?
1: Igen.
0: Nagyon jó.
2: Meg az én kis testvérem, aki 4 éves, nem beszél sokat magyarul, és szlovénul többet beszél, mint én.

0: Hogy? Milyen nyelven beszélnek hozzá a szülők?
1: Apuka jobban úgy szlovénul. Meg az óvodában is csak úgy szlovén tanárnők vannak, óvónénik, nem meg magyarok nincsenek éppen.
0: Ugye, mitől függ az, hogy ezt szépen meg tudjátok őrizni a magyar nyelvet, illetve a tudásotokat? Mit kell csinálni?
1: Beszélni magyarul.
0: És hol kell beszélnetek magyarul?
2: A családban, iskolában, de ott két nyelvűn, meg ilyen városokban, mint Budapest, Magyarország.
3: M.E.

Egy-két gondolat, illetve esemény és név a mai nappal kapcsolatban. Isaac Newton a természetfilozófia matematikai alapjai című műve jelent meg e napon 1687-ben, aztán 1792-ben második Ferencet megválasztják a német-római birodalom császárává, ez volt az utolsó császárválasztás a birodalomban, ő egyébként első Ferenc néven magyar király volt. 1811-ben Venezuela kikiáltotta a spanyol uralomtól való függetlenségét, ez a nap a latin-amerikai ország nemzeti ünnepe. 1830 rövid ostrom után a francia csapatok elfoglalják Algírt, megkezdődött Algéria gyarmatosítása. 1848 Pesten kezdetét veszi az első magyar népképviseleti országgyűlés, 1865-ben pedig Londonban megalapították az üdhadsereget. 1914. második Vilmos német császár hűségnyilatkozatot küld első Ferenc Józsefnek, bátorítva a monarchiát, hogy hadat üzenjen Szerbiának, amivel kitört az első világháború, hát ez egy nagyon jó döntés volt, idézőjelbe mondva persze. Aztán 1954-ben Elvis Presley elkészítette első kislemezét a Memphis-i Sun stúdióban. 1996 Skóciában megszületett az első klónozott emlős, ő volt Dolly a bárány. 2008-ban Mányoki Attila, zalaegerszegi hosszú távúszó 25 óra 32 perc alatt hosszában átúszta a Balatont. És 2017-ben először jelent meg a Talmud első részének, 19 fejezetének első fordítása magyarul. Néhány név is még. Július 5-e szülötte volt Teleki Blanka grófnő, pedagógus, a magyar nőnevelés úttörője, aztán Zicsi Jenő magyar politikus, Ázsia kutató és akadémikus, ő a magyarok őstörténetének kutatója volt. Aztán megszületett Kvassai Jenő hídépítő, illetve vízépítőmérnök, a Magyar Vízügyi Szolgálat megalapítója. Csontváry Kosztka Tivadar magyar festőművész is e nap születte volt, ő a modern magyar festőművészet egyik legeredetibb alakja. Megszületett Fischer Anni háromszoros Kossuth-díjas zongora művész, aztán Simor András író, műfordító, főszerkesztő és tanár, valamint Lojze Peter lesz szlovén politikus és kormányfő. E napon hunyt el Abba Sámuel, ő Magyarország harmadik királya volt 1041 és 1044 között, ő volt a magyar történelem első választott királya, aztán Tang Károly, kémikus, egyetemi tanár, a magyar vegyészeti tudomány meghatározó alakja is e napon távozott, őket említjük a mai kalendáriumból, a teljesség igénye nélkül természetesen. 5 perccel múlt el 4-8, ennyit a kalendáriumból, akkor jön még egy kis zene, 7:30-kor pedig kezdődik a kívánság műsor. You ain't-

0: Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázirat Gonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.
1: Forró a nyár. Irány a Lendvai termálfürdő. Használja ki nyári akcióinkat. Hétfőnként és csütörtökönként a nyugdíjasokat 1+1 belépő várja. Pénteken a gyermekek ingyen fürdőzhetnek, ha két felnőtt kíséri őket. A kikapcsolódás estére sem ér véget. Szerdánként csillagfényes diszkó, csütörtökönként etnoestek a Taverna étterem teraszán. Élmények, pihenés és nyári hangulat. Mindez a Lendvai termálfürdőben. További információ termek-lendava.ci. Állás lehetőség. C+E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező tehergépkocsi vezetőt keresnek Magyarország és Olaszország közötti fuvarozásra. Munkavégzés hétfőtől péntekig, versenyképes fizetéssel és kiemelkedő napi díjjal. Bérezés megegyezés szerint. Pincérnőt is keresnek italok felszolgálására a Lipóci Ina benzinkútra. A bérezés itt is megegyezés szerint történik. Ha szeretne egy jó munkahelyen dolgozni, hívja a 041 636 627-es telefonszámot. Még egyszer 041 636 627.
2: Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Muravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!
3: Muravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
4: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Muravidéki Magyar Rádió.
3: Kívánságműsor.
5: Mindjárt 7:30 a pontos idő, úgyhogy kezdődik a mai két órás Láger kívánság műsor itt az MMR-en. Szép jó reggelt mindenkinek, aki készíti és hallgatja az MMR műsorát, írta nekünk Marika és Karcsi Teskándról. Az ő kívánságukkal indulunk, az AD stúdiótól a Nyári eső című dalt kérték. Már is következik, közben pedig lehet telefonálni.

0: Köszöntöm az első telefonálót már is. Haló!
1: Szép üdvözlet, kedves Szimia!
0: Üdvözlöm, tessék!
1: Én Mária vagyok, igen. És szeretnék egy zeneszámot meghallgatni. Boldogság, gyere haza! Látom,
0: jól van, hamarosan következni fog. Köszönöm szépen, hogy telefonált, legyen
1: én
0: nagyon szép napja.
1: Köszönöm, minden jót kívánok a viszonthallásra!
0: Viszonthallásra! Haló!
2: Jó reggelt kívánok, Tímea! Erzsi vagyok, Pacsáról. Egy dalt szeretnék kérni, az a címe, hogy Együtt maradunk.
0: Együtt maradunk, egy pillanat.
2: Tímea, reggel 5 óra után 5 vagy 6 perce hallottam.
0: Jó, kiderítjük, mi lehet ez, jó?
2: Jó, köszönöm szépen. Ha véletlenül mégse, akkor a Szerzsó a Santostól a törött gitárt.
0: Jó, rendben, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm, viszonthallásra.
0: Minden jót, viszonthallásra.

Együtt az úton ez volt a dal címe, és a telefonos kívánságok után most egy korábban érkezett teljesül, mégpedig Betty írt nekünk, és a Zaporozsectől a L'Amour Toujours című számot kérte, közben pedig megint lehet telefonálni.

0: Újabb telefonálót köszöntök, haló!
1: Szép üdvözlet vasárnap, Timikém, önnek és a Goránnak a stúdióban, az ön családjának és a Gorán családjának, én pedig szeretném meghallgatni, édesanyám, fölnézek az égre. Nagyon szépen megköszönöm, jó egészségét, Ili, a viszonthallásra.
0: Nagyon szépen köszönjük a hívását, Bakti Éva felvétele mindjárt következni fog, de előbb még egy telefonáló. Haló?
2: Haló, éreket kívánok. Szeretném meghallgatni Bródi Jánostól az Édes Életünk című számot. Itt voltam.
0: Rendben, másodikként következik majd. Köszönöm, oda maradjon szépen velünk. Minden jót, viszont hallásra!

életünk. Ó, azok a 60-as évek, ma már csak szép mesék. Nem volt az éden, mégis közelnek tűnt az ég. A tiltott gyümölcsök íze édes volt nekünk. De hova lett, hova tűnt az az édes életünk? Jöjj hát és hazudd azt, hogy

Hittük, hogy rendbe jönnek majd a dolgaink, s a rég várt új idők fordultak ellenünk. Hova lett, hova tűnt az az édes életünk? Itt állunk csalódottan, s nézünk ostobán. Isten, hová jutottunk annyi év után? Romokban minden, ami fontos volt nekünk, s hova lett, hova tűnt

Jöjj hozzám közel, hadd érezzem, hogy létezem, hogy létezel. Hadd higgyem azt, hogy van még egymáshoz közünk, és ez a dal, ez a tűz örökre megmarad nekünk.

Ródi János énekelt az imént, az emberek felvételével megyünk tovább. Lentiből érkezett a kívánság, Németh Sándorné Zsuzsa írt nekünk, aki férjével szeretné meghallgatni az emberektől, tehát a Süt a nap című dalt.

0: 8 óra van, folytatódik tovább a kívánság műsor, van két telefonálunk megint. Köszöntöm egyiküket. Haló!
1: Haló, jó napot kívánok!
0: Üdvözlet! Tessék, Valéria!
1: Bonnie Tyler-től a Total Eclipse of the Heart.
0: Bonnie Tyler felvétele már elő is van készítve önnek. Köszönöm igen, szépen, hogy telefonált. Mindjárt meghallgatjuk a dalt.
1: Én a pötrétei ismerősökkel meghallgatni.
0: Rendben, úgy legyen. Köszönöm szépen. Minden jót, viszont hallásra. És van még egy telefonálunk. Haló?
2: Haló, adjon Isten jó napot mindenkinek. Szervusz, Timeát.
0: Úgy legyen, jó reggelt, tessék.
2: Emlékszel a Hol járunk műsorodra?
0: Jó, de régen volt.
2: Hát és olyan jó volt, fel kellene újítani, látod, ezt fel kellene újítani.
0: Na, micsoda ötlet.
2: És egy pillanatra elmondom, hogy 2007-ben, így július táján, közepetáján, éppen játszottunk, aztán utána héten indultunk Franciaországba. És te feltetted a legkínosabb kérdést, indiszkrét kérdést, ott állt mellettem a zsugori uram, hogy mennyibe került. Te, jó, hogy ültem, így nem estem le, illetve nem ájultam el a székre. Hát, mondom, ilyen nincs. Na, ebben az alkalomból szeretném ismét kérni a Párizsból üzent a nyár.
0: A Dolly-ról felvétele hamarosan igen, következni
2: nagyon
0: fog.
2: Nagyon szépen köszönjük. És Máriát üdvözöljük.
0: Köszönjük szépen a hívást, jöjjenek már
2: én
0: is a dalok.
2: Köszönöm, szervusz.

Ezet a Dolly-ról felvétele és Körmendről érkezett kívánság. A Neoton Família egy felvételét szeretnék meghallgatni. Marika és Feri írt nekünk tehát Körmendről. Nekik szól, meg mindenki másnak is természetesen a Vannak kivételek című dal.

0: Ez volt a Vannak kivételek című dal, és újabb telefonáló a vonalban. Haló, haló!
1: Szervusz, édes Timikim, Jutka vagyok. Én szeretném kérni Kacor Feritű a Hargitai Pásztor című számot. Ezt szeretnénk meghallgatni Magdival, Marikával, Angélával, meg a rádió minden kedves hallgatójával. Nagyon szépen köszönöm, hogy teljesítettek kérésemet. Nektek jó erőt, egészséget, jó munkát és gyönyörű, szép áldott vasárnapot kívánok mindenkinek.
0: Köszönjük szépen, Jutka, a hívást. Hamarosan következik Kacor Feri felvétele, akitől egyébként egyéb dalokat mások is kértek, úgyhogy majd valahogy összehozzuk, hogy azért kettő legalább beleférjen ebbe a két órába. Van-e még telefonálónk? Nincsen. Akkor mondok innen egy kívánságot. Zorántól a Volt egy tánc című dalt kérték tőlünk Tornyi Szent Miklósról. Szép Levente írt nekünk, aki édesanyjával és Forcek Valival szeretné meghallgatni. Hamarosan ez is szólni fog, de mégis van egy telefonáló. Nincsen, letette, akkor jöjjenek a dalok.

vonatok indultak sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák.

És a vonatok megjöttek sorra, néhány béke év nekünk is járt, aztán jött az a rettegés.

0: Vajon mivel megyünk tovább a folytatásban? Mindjárt elmondja a telefonáló. Haló?
1: Jó reggelt kívánok, Gyöngyi vagyok Pötétéről. Szeretném meghallgatni Berecki Zoltántól a Lehetsz király.
0: Rendben van, mindjárt következik a dal. Köszönöm
1: további
0: szépen.
1: Szép napot, köszönöm, viszonthallásra.
0: Minden jót önnek is, viszonthallásra. Aztán az alahimnusszal megyünk majd tovább, ezt Ibolya kérte Puszta Szent Lászlóról.

0: Újabb telefonáló a vonalban, ketten is vannak. Köszöntöm egyiküket. Haló!
1: Kezdi Csókoló!
0: Üdvözlöm, tessék!
1: Kezdi Csókoló, Lajos vagyok, Körmendől.
0: Mondja, Lajos!
1: Kérem szépen, az Abba Együttes volt egy Álom című számot.
0: Hamarosan következni fog. Köszönöm, hogy telefonált.
1: Köszönöm szépen, Kezdi Csókoló, további szép napot kívánok!
0: Önnek is, minden jót, viszonthallásra! Haló!
2: Jó napot kívánok, Éva vagyok.
0: Tessék!
2: Kovács Katicsot szeretném meghallgatni, Józsi, hol vagy című dalt.
0: Kati, Józsi, hol vagy? Hamarosan meghallgatjuk.
2: Nagyon szépen köszönöm, viszonthallásra.
0: Minden jót, Éva, viszonthallásra. Köszönöm.

0: Köszöntöm a következő telefonálót. Haló!
1: Szép napot kívánok! Szeretném kérni, nem csak a 20 éveseké a világ.
0: Ki kéri a dalt?
1: Marika voltam Körmendről.
0: Rendben van, önnek szól hamarosan.
1: Szép napot!
0: Minden jót kívánok, Marika, viszont hallásra. És írtak nekünk a sümegi püspöki palotából, úgyhogy ők is szeretnének egy dalt kérni, de nem írták meg konkrétan melyiket, úgyhogy nekik is szól hamarosan ez a dal, nem csak a 20 éveseké a világ, ezzel megyünk tovább. Aztán, ha nincsen több telefonáló, akkor mondok még egy kívánságot. Anna írt nekünk, aki párjával szeretné meghallgatni Demjén Ferenctől a Most kell eldöntened című dalt.

Omegával és az Apostol együttessel megyünk tovább. A Lénát kérte tőlünk Máté Zalabaksáról, ez következik. Rögtön utána pedig jön az Apostoltól a Legtöbb ember ott hibáz el című szám. Ezt Erzsi kérte, aki férjével szeretné meghallgatni.

Az apostol után Kondzsuzsa, aztán Kacor Feri következik. Kondzsuzsától a Vigyázz, ha jön a vonat című dal, Tündik ért ez a Labaksáról. Aztán az Őrségbe Magdinak szól Kacor Feritől az Ott lakom én című dal.

A vasúti sorompót piros-fehér-piros színűre festik, és közepére vörös prizmát, esetenként vörös fényű lámpát is elhelyeznek. A hagyományos sorompó lakott területen belül ráccsal is felszerelik. Ha a fénysorompó egyik fénye sem világít, üzenzavar.

Megjegyezzük, hogy a kellő körültekintés akkor sem mellőzhető, ha nyitott sorompót látunk. Mert arra is volt már példa, hogy a sorompó leengedését elmulasztották.

Kovács Katival, aztán Komáromi Istvánnal folytatódik tovább a kívánságműsor. Timi írt nekünk, aki családjával Harkán hallgat bennünket. Kovács Katitól az Add már Uram az eső című dalt szeretnék meghallgatni, ezzel megyünk tovább. Aztán érkezik Komáromi Istvántól a Mosolyt az arcokra című dal, ezt pedig Zalaegerszegről Klári kérte tőlünk.

Miért van az, hogy ott is járunk, ahol nem szabad? Miért van az, hogy nem süt le ránk minden nap a nap? Miért van az, hogy sírni is kell néha reggelig? Miért van az,

jelen. Miért van az, hogy néha-néha sírunk csendesen? A hajnalokkal újraindul, minden megy tovább. Búcsúzunk,

9:45 van már. Zalaszentmártonból Jutka írt nekünk, a Cappuccino együttestől az Édesanyám című dalt kérte. Ez következik mindjárt, aztán a Royal Team és a Hófehér Gyöngyvirág jön majd, ezt pedig Vali kérte Szent Gotthárdról.

Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Muravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!

0: 7 perc múlva lesz 9:30, ez volt a Royal Team felvétele. Még két dal fér bele 9:30-ig a kívánság műsorba. László írt nekünk, Vlado Kalembertől kérje a Tosszámjá című dalt, ezzel megyünk tovább, és akkor zárásképpen jön majd még egy Vámosi János felvétel. Talosi Emilia írt nekünk már barack szedés után. Barátaival Bucsú Szent László 46. házassági évforduló alkalmából szeretnék meghallgatni Vámosi Jánostól a Ne hagyd el soha című dalt.
1: Rodio sam se, da volim ja, da dijelim ljubav sa drugima, da hodam hrabro pod zvijezdama, to moj je život, to sam ja. Sudbine zube pokazat zna, puno ti uzme, a malo da. Nije mi žao zbog ničega, to moj je život, to sam ja. Letio ja sam i padao

Vámosi János felvétele szólt, 9:30 van már. Ez volt a vasárnap délelőtti slágerkívánság műsor, és hogyha velünk voltak az elmúlt 2 órában, akkor maradjanak velünk a folytatásban is. Némi könnyű zenével megyünk tovább, mindjárt jön a Vétektől a legszebb vallomás, de ebben az órában lesz majd vasárnapi elmélkedés is, hallgassák meg.

Az Ergo felvételen szólt az imént vasárnap délelőtt, van 8 perccel vagyunk 9:30 után. Most következik a vasárnapi elmélkedés, Ozsváth Imre református lelkészt halljuk.

0: Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében, most és mindörökké. Amen. Kedves atyám fiai, szeretettel köszöntelek benneteket, akik hallgatjátok a rádiót, ezen a mai áldott vasárnapon is. Isten igéje és szent lelke által keres most is minket, és Isten igéjét, az evangélium örömét, Márk írása szerinti szent evangéliumból olvasom. A Márk írása szerinti szent evangéliumból így szól Isten igéje. Amikor Jézus ismét átkelt a hajón a túlsó partra, nagy sokaság sereglett köré, ő pedig a tenger partján maradt. Akkor jött egy zsinagógai elöljáró név szerint Jairus, aki meglátva őt lába elé borult és esedezve kérte: a kislányom halálán van, jöjj, tedd rá a kezed, hogy meggyógyuljon és életben maradjon. Jézus ekkor elindult vele. A nagy sokaság követte őt és tolongott körülötte. Egy asszony pedig, aki 12 éve vérfolyásos volt, sok orvostól sokat szenvedett és mindenét rájuk költötte ugyan, mégsem látta semmi hasznát, hanem még rosszabbul lett. És amikor hallott Jézusról, eljött és a sokaságban hátulról megérintette a ruháját, mert így gondolkodott: ha megérintem akár csak a ruháját is, meggyógyulok. Azonnal elapadt a vérzés forrása, és érezte testében, hogy meggyógyult a bajából. Jézus azonnal észrevette, hogy erő árad ki belőle, ezért a sokaságban megfordulva így szólt: ki érintette meg a ruhámat? Tanítványai így feleltek: látod, hogyan tolongnak körülötted a sokaság, és azt kérdezett, ki érintett meg engem? Jézus körülnézett, hogy lássa, ki tette ezt. Az asszony pedig, mivel tudta, mi történt vele, félve és remegve jött elő, leborult előtte, és elmondta neki a teljes igazságot. Ő pedig ezt mondta neki: lányom, a te hited megtartott téged, menj el békességgel, és bajodból megszabadulva légy egészséges. Még beszélt Jézus, amikor emberek érkeztek a zsinagógai elöljáró házától, és ezt mondták: lányod meghalt, miért fárasztod még a mestert? Jézus is meghallotta, amit mondtak, és így szólt a zsinagógai elöljáróhoz: ne félj, csak higgy! És senkinek sem engedte meg, hogy vele menjen, csak Péternek, Jakabnak és Jánosnak, Jakab testvérének. És amikor megérkeztek a zsinagógai elöljáró házához, látva az űrzavart, a hangos sírókat és jajgatókat, bement, és így szólt hozzájuk: miért csináltok ilyen zűrzavart, és miért sírtok? A gyermek nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, de ő mindenkit kiküldve maga mellé vette a gyermek apját, anyját és a vele lévőket, és bement oda, ahol a gyermek feküdt. Majd megfogva a gyermek kezét, ezt mondta neki: Talita kumi, ami azt jelenti: leányka, neked mondom, kelj fel. A leányka pedig azonnal felkelt és járt, mert 12 éves volt már. Azok pedig azt sem tudták, hova legyenek a nagy ámulattól. Jézus azonban szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senki meg ne tudja. Azután szólt, hogy adjanak enni a kislánynak. A kegyelem Istenet egy áldotta az ő igéjét a mi szívünkben, hogy mi teremjünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek, testvéreim, ki, ahol van éppen rádió hallgatás közbe, csendesedjünk el, imádkozzunk együtt eképpen. Örök Istenünk, mennyei édesatyánk, dicsérünk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy áldó szereteteddel ma is békességet hozó minden ige hallgató embernek. Légy áldott, hogy igéd és szent lelked által ma is közöttünk lehetsz. Kérünk, csendesítsd el lelkünket, hogy lélekben és igazságban veled lehessünk ebben a pár percben. Kérünk, fogadj el bennünket úgy, ahogy vagyunk most előtted, ki a maga gondjaival, bajaival, örömeivel vagy bánataival. Tégy minket békességes lelkületté, tégy minket gyógyultakká, mert neked minden lehetséges. Így kérünk most is. Amen. Kedves atyám fiai, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a mai igénk, bár nem egyértelműen, de mégis vetésről és aratásról szól. Péter és Pál napjai után vidékünkön elkezdődött az aratás, ezért hálát adunk az aratás urának, hogy a sok-sok emberi munka nem volt áldás nélkül, hanem áldás kísérte, és most aratás is van. Legyen áldott Isten, hogy volt, aki vessen, és volt, és van, aki arasson. Ez a mai igénk viszont nem a mindennapi vetésről és aratásról szól, hanem egy egészen másfajta vetésről és aratásról. Mégpedig a lélek vetéséről és aratásáról, a hit vetéséről és a hit aratásáról szól. A történetben azt olvassuk, hogy Jézus a Dekapolis területére, a tízváros területéről, Gadarrából hirtelen visszaindul Kafarnaumba, a Tibériás tenger, vagy ha úgy tetszik Galileai tenger, vagy ha úgy tetszik Genezáreti tó, Kinneret, Szentföldi oldalára, a túlsó partra, és azon a parton senki nem tudja, hogy miért siet Jézus, csak ő egyedül. Nem tudja senki, hogy miért, pedig sokan vártak ott is a gyógyulást. Kapernaum Jézus városa. Sok embert meggyógyított ott, Péter és testvére András szülőhelye. S Kapernaumban ott várja a szenzációra váró tömeg Jézust, aki bármi is van, bárki is van köztük, hiába Isten szent fia, ők nem akarnak változni. Ez a tömeg nem akar változni. Nem akar vetni, csak aratni élményeket, aratni nagy-nagy jeleket, csodákat, nekik csak a cirkusz kell, nekik csak a mindennapi öröm kell, hogy átélhessék, hogy megélhessék, hogy mekkora csodákat láttak. Ők a lelki nomádjai ma is a társadalmunknak. És ott van a beteg asszony, aki szinte lopni akarja a gyógyulást. Jairus, a főrabbi, aki arra készül, hogy minden törvényt megszegjen, amit egy rabbinak be kell tartani és tartatni, akinek a kislánya halálán van, mérhetetlen feszültség, türelmetlen tanítványok, és valaki, akit nem említ az írás, mégis a legfontosabb személy, az, aki a hitet továbbadta névtelenül az asszonynak is és a rabbinak is. Ez várja Jézust Kapernaumban a parton. Jairus mindent félre kellett tegyen. Mindent, ami vezető rabbiként őt kötelezte. Ő csak Isten előtt térdelhetett le, csak Isten előtt borulhatott arcra, és most ott van Jézus előtt. Jézus előtt leborul, és elmondja a kérését. Jézus azonnal indul. Tudta ő ezt már Gadarában, a tízváros területén, hogy kivárja őt, szó nélkül megindul. Türelmetlen tanítványok veszik körül, de ő indul. Elindul, hogy végre öröme, kiváltképpen békessége és hite legyen a főpapnak. S útközben mégis meg kell állni. Ott van egy asszony. Egy olyan asszony, akinek volt egy belső sebe, egy rejtett sebe, amelyből 12 éve nem tudott meggyógyulni. Kívülről nem látta senki, mert belső seb volt. Vannak sebek, amiket senki sem lát, és vannak látható sebek, amit mindenki lát. Ilyen belső seb az alkoholizmus is. Sok-sok belső sebünk van, amit gyógyítani akarunk valahogyan. Ez az asszony nem csak valahogyan akar gyógyulni, hanem egészen. S a lélek is ilyen sebekkel van tele. A léleknek is vannak ilyen sebei, vannak látható sebei, és vannak apró repedései, hajszál repedések is. Nem tudom, kedves igehirdetést hallgató, neked milyen lelki fájdalmaid vannak? Csak azt, hogy a legjobb helyen vagy most, az egyetlen áldott orvos közelében. Mondd el neki panaszodat, mint ahogy az igényben szereplő asszony is. Nem volt könnyű dolga. Észrevétlenül akart az Úr Jézus közelébe kerülni, mert tisztátalan, és a tömegbe sem mehetett be, mint tisztátalan ember. De ennél sokkal nagyobb baja volt hosszú ideje vérző, hosszú ideje fájó sebe. Mindenki hordoz ilyen sebeket. Az ő sebe a miénk is volt. Vannak vérző életek, fiatal és öreg életek, vérző családok is vannak, pedig boldog örömben kezdték. Ma talán még együtt ülnek az asztalnál, de úgy, mintha 100 kilométerre lennének egymástól. Még összeköti őket valami, de nem a házassági eskü, az elvérzett a testiségben, és vannak elvérző közösségek, gyülekezetek, elvérző igehirdető papok, elvérző igehirdetések, elvérző nemzetek, mert az értékeket felváltja az érdek. A feszült ember egyetlen megoldása ebben a helyzetben is az, amikor az Úr Jézus ebben a feszültségben megjelenik. A feszültség akkor kezd oldódni, amikor megérkezik az Úr Jézus. Változás akkor következik be, amikor egy életbe, egy lélekbe, egy kapcsolatba, családba, egy gyülekezetbe, egy nemzetbe megérkezik Jézus. Sebek begyógyulnak, a halálból élet lesz. Az asszony nem tartotta méltónak, hogy az Úr Jézus vele foglalkozzon. Elég, ha csak megérinti a ruháját, a palástját. Ezt érzik sokan ma is. Nem megyek a templomba, nem szenteskedek, csak Jézus adjon gyógyulást. Mintha egy italautomata lenne Jézus. Bedobom, ő meg kiadja. Személytelenül szeretné megszerezni. Neki ez is elég. Hátulról odalopakodott, és megérintette Jézus ruháját, és azonnal meggyógyult. Isteni erő árad ki Jézusból, és Jézus azonnal megáll, és azt kérdezi a tanítványoktól, ki érintett meg? A tanítványok sokszor a mai egyházat képviselik. Türelmetlenek. De hát uram, itt annyi a munka, annyi a tömeg, akkora a tömeg, itt mindenki lögdös bennünket, jobbról, balról, mindenhonnan. Honnan tudhatnánk, hogy ki érintett meg téged ebbe a tömegbe? Hogyan tudhatnánk, hogy ki érintett meg téged ebben a helyzetben, ebben a társadalmi helyzetünkben? Sokszor ilyenek vagyunk mi, az egyház is. Türelmetlenek. Ki érintett meg? Erre a kérdésre válaszolni kell Jézusnak is. Vállalni kell a hitet. Jézus ezzel ezt akarja elérni. Vállalni kell a hitet, vállalni kell Krisztust. Ő ma is így jár közöttünk igéje és szent lelke, az ő ruhája. Az érintés titka már nem titok, és ezt ennek az asszonynak is köszönhetjük. A Biblia Jézus ruhája. Minden templom és minden igehirdetés, a mai is, megszaggatott egyházunk is, az ő ruhája. Csak is így lesz békességünk és gyógyulásunk. A te hited megtartott téged, most már menj el békességgel is. Megfoghatjuk ma is Jézus ruháját, igéje és szent lelke által. Az ő igéje és szent lelke ma is szól, a Muravidéki Rádión keresztül. Hogy ne csak békességgel, és ne csak gyógyulással, hanem hittel is rendelkezzünk. A hit elhozza a gyógyulást, és Jézus még hozzáteszi a békességet is. Ugyan ez történik Jairussal is. Jairusnak azt mondja, ne félj, csak higgy. Hiába jöttek ezek az emberek, hiába nő a feszültség, te ne félj, csak higgy. És megtörténik. Vetés és aratás. Így kezdtük a mai elmélkedésünket? Igen. Itt vetés és aratás van. Itt is megtörtént a vetés, és megtörtént az aratás. Ismeretlen, hogy kivetette el a hitet az asszony, vagy Jairus szívébe. De csak így lett aratás. Mert valaki elment, és elvetette Isten igét a szívébe, és azt mondta, Jézus meg tudja gyógyítani. Jézus meg tud gyógyítani. Így lett aratás, hogy valaki, egy névtelen, egy senki elvitte a hírt, és az asszony és Jairus szívébe helyezte. Kedves testvérem, kedves rádióhallgató, hadd legyek ma én ez a senki, ez a névtelen, aki a hitet, az érintés titkát a szívedbe helyezem, hogy legyen gyógyulásod, legyen békességed, és legyen Krisztusban hited mindörökké. Amen.
1: Újravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: A Yata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A KZ Radgonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Yata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.
1: Állás lehetőség. C plusz E kategóriás jogosítvánnyal rendelkező tehergépkocsi vezetőt keresnek Magyarország és Olaszország közötti fuvarozásra. Munkavégzés hétfőtől péntekig, versenyképes fizetéssel és kiemelkedő napi díjjal. Bérezés megegyezés szerint. Pincérnőt is keresnek italok felszolgálására a Lipóci Ina benzinkútra. A bérezés itt is megegyezés szerint történik. Ha szeretne egy jó munkahelyen dolgozni, hívja a 041 636 627-es telefonszámot. Még egyszer 041 636 627.
2: Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Muravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!

0: Poénvadászat. Fejtörőjáték érdekes feladványokkal, értékes nyereményekért a Muravidéki Magyar Rádióban. Minden hónap első vasárnapján délelőtt 10 óra után. Játszanak velünk!
1: 5 perccel 10 óra után köszöntöm a Poénvadászat hallgatóit, illetve játékosait. Minden hónap első vasárnapján jelentkezik itt 10 óra után ez a nyereményjáték. A mai feladvány 25 betűs, ezúttal 25 feladványt kell megfejteni. Több témakört is fognak majd érinteni, nincsen specializálva a kérdéskör. Ha ezekkel megleszünk, akkor elmondom, hogy melyik szóban hányadik betűt kell bekarikázni, aztán ezeket összeolvasva megkaphatják a mai poént, amivel megint csak tanulunk egy picit természetesen. Aztán majd fogadjuk hívásaikat, illetve megírhatják a megoldást e-mailben, illetve messengeren is. A helyes válaszolók közül valaki ajándékba részesül, ami ezúttal páros belépő ide a Lendvai fürdőbe, érvényessége pedig 2026. December 18-a a nyeremény készpénzre nem váltható és másra nem cserélhető. Kérjük a hallgatókat, hogy tényleg olyanok játszanak a nyereményért, akik szeretnék felhasználni. Az utalványokat ne vegyék el másoktól a lehetőséget. Ennyi akkor így általános információ gyanánt, amit a rendszeres hallgatók, illetve velünk játszók már tudnak. És ahogy említettem, 25 szót kell kitalálni, 25 meghatározás lesz. Ezekkel indulunk, nem lesz nehéz, megígérem. Kezdjünk is neki, hogyha kéznél van a papír és a ceruza, akkor az elsőt már is írhatják. Mi tihany legendás növénye, 9 betű a keresett szó, nagyon egyszerű, nagyon sokan ismerik, nagyon sokan használják valamilyen formában, valamilyen minőségében, valamilyen céllal ezt a legendás növényt, amely gyógynövény egyébként, tehát mi tihany legendás növénye, 9 betű a keresett szó, ezt írják fel először a papírra. Aztán pedig a következő egy név lesz, amit ki kell találni és fel kell írni. Ki énekli a Reptér című slágert, mindenki nagyon jól tudja. A teljes név 11 betű, írják fel a papírra az énekes nevét, tehát ki énekli a Reptér című slágert. Hát ez amolyan retro sláger most már. Ez tehát a második feladvány, és gondolom már a második megfejtés is megvan. Következik a harmadik meghatározás. Melyik emberre mondhatjuk azt, hogy rest? Tehát hogy mondjuk más szóval azt, hogy valaki rest? 5 betű a keresett szó. Tehát kire mondjuk azt, hogy rest? Ezt írják fel. 5 betű tehát a keresett szó. Remélem, hogy ez sem túl nehéz. És akkor a következő. Megint a zene berkeibe kalauzol bennünket, illetve a következő jó néhány feladvány, mert a negyedik így hangzik, hogy ki énekli a Ha legközelebb látlak című dalt. Vezeték és keresztnév is kell, együtt 10 betűről van szó, és egy hölgy előadó nevét kell felírni, tehát Ha legközelebb látlak, ki énekli ezt a dalt. Talán nem is annyira nehéz, időnként itt nálunk is hallhatják a Muravidéki Magyar Rádióban. Remélem, hogy megvan. És akkor megyünk is tovább, a következő nagyon egyszerű lesz, melyik zenekar dala a Kör című dal. 4 betű a keresett szó. Tehát melyik zenekar dala a Kör című dal. 4 betű a keresett szó, írják fel. Majd ott félúton egyébként egy picit megpihenünk, de addig szerintem még nyugodtan mehetünk tovább. Itt is egy előadót kell felírni, mégpedig egy énekesnőnek a nevét, akinek dala az Édes kisfiam című sláger. Itt a vezeték és a keresztnév együtt 14 betűs. Írják fel, tehát ki énekli ezt a dalt, az Édes kisfiam című dalt. És akkor még egy zenei kérdés. Itt lehet, hogy egy kicsit várni kell még. Tehát az Édes kisfiam című dalnak az előadóját írják fel, ki ez a hölgy, aki énekelte ezt a slágert. Ez volt a 6. egyébként már is, a 7. dal, illetve a 7. kérdés következik, ez is egy dal, ez is egy előadó. Ki énekli a Szerelem vonat című slágert? Itt a vezeték és a keresztnév együtt 12 betűs. Mondom ezt úgy, hogy egyébként a vezetéknévnek az első betűje kell majd, de azért jó, hogyha megvan az egész, tehát ki énekli a Szerelem vonat című slágert. Ez volt a hetedik feladvány. A nyolcadik sem lesz nehéz, bár egészen más témakör. Mi a nemzetközi űrállomás rövidítése? Három betűt kell felírni. Ezt gyakran hallhatják a hírekben, hiszen ha egy hírben mondjuk ötször szerepel a nemzetközi űrállomás kifejezés, akkor nem mindig mondjuk ki. Talán még az első kettőt igen, de aztán utána a rövidítést mondjuk, három betűes csupán. Ezt kell felírni tehát nyolcadikként a papírra. Mi a nemzetközi űrállomás rövidítve? Aztán a kilencedik következik már. Milyen üzemanyag világított a klasszikus viharlámpákban? Ez még az én gyerekkoromban nagyon elterjedt volt. Kilenc betű a keresett szó, amit fel kell írni. Talán itt-ott még ma is van egyébként, hát most már vannak ilyen feljavított változatok, hogyha lehet ezt mondani, és nem ezt a bizonyos anyagot töltik bele, de valamikor régen ez volt a klasszikus viharlámpákban. Nagyon megbízható szerkezet volt egyébként a maga nemében, bár veszélyes is, természetesen vigyázni kellett vele, de hát az idősek ezt jól tudták kezelni. Kilenc betű a keresett szó, tehát milyen üzemanyag világított a klasszikus viharlámpában, amit kellett oda alulra beletölteni. Ez volt a kilencedik, és akkor jön a tizedik. Melyik fa termése a makk termés? Ezt írják fel, öt betű a keresett szó. Tehát melyik fa termése a makk? Ezt biztosan tudják, mindenki tudja. Hát nem mondom, hogy tele van vele az erdő, mert azért elég szépen írtják, de azért még tudjuk, hogy miről van szó. És hát ott sétáltunk a fák alatt, amikor a makkot gyűjtöttük még gyerekkorba, mert ezt felvásárolták valamikor régen. Hogy jó pénzért vagy nem, ez más kérdés, de ezzel egy kis zseppénzt tudott gyűjteni az ember gyereke. Tehát melyik fa termése a makk? Ez a tizedik feladvány, öt betű a keresett szó, mindjárt folytatjuk tovább.

Na, tízzel már meg is vagyunk, mondtam, hogy nem lesz nehéz, úgyhogy most már elmegyünk a végéig. Megint egy zenei kérdés következik. Melyik zenekardal az Utcán című dal? Öt betű a keresett szó. Akkor az ember elkezd gondolkodni, hogy melyik dal az az Utcán, ugye? De remélem, hogy eszükbe jut. Lehet, hogy egy személy előbb eszükbe jut, mint maga a zenekar, de a zenekarnak a nevét írják fel, jó? Tehát melyik zenekardal az Utcán című sláger? Öt betű a keresett szó, ezt kell felírni. Aztán, hogy könnyű legyen a dolog, a 12-nek írják fel Franciaország fővárosát, hat betű a keresett szó, melyik városról van szó, tehát melyik város Franciaország fővárosa, ez kerüljön a 12. helyre, ez a hat betűs szó. Aztán megint egy kis muzsika, a 13. feladvány, melyik svéd együttes lágere a Mamma Mia című dal, négy betű a keresett szó. Lehet, hogy ment is tőlük valami a kívánság műsorba. Írják fel ezt is. Mindenki jól tudja, mondtam, hogy nem lesz nehéz. Gyorsan végig megyünk itt a nyári nagy melegben. Tehát melyik együttes lágere a Mamma Mia, ezt írják fel. Négy betű a keresett szó. Aztán a 14. Melyik kontinensen található a Szahara? Ez a nagy sivatag, ugye? Hat betű a keresett szó, ezt kell felírni. Ez is nagyon könnyű. És hogyha átverekedtük magunkat a Szaharán, akkor énekeljünk egy kicsit. Ki énekelte az Elmegyek című dalt? Teljes név kell. Tőle ismerjük leginkább, ugye? Tőle szoktuk általában hallgatni, bár nagyon sok előadó feldolgozta, de itt azért mégiscsak az eredeti kellene. Kilenc betű a keresett szó. Tehát ki énekelte, vagy ki énekli az Elmegyek című dalt. És még mindig a zenénél maradva, melyik előadóhoz köthető a Szóljon hangosan az ének című dal? A teljes neve 12 betű, de itt is egyébként a vezetéknév kell majd a végső megfejtéshez, de ha az megvan, akkor természetesen tudni fogják a keresztnevet is, tehát Szóljon hangosan az ének. Rengetegszer hallhatják, együtt énekelhetik, vagy dúdolhatják, amikor szól itt az MMR-en. Na, ez már a 16. volt. Ha ezen is túl vagyunk, akkor a 17. következik. Egy rajzfilm. Ki Tom, a macska állandó ellenfele ebben a rajzfilmben? Öt betű a keresett szó, ezt írják fel. Tehát a cím is egyébként ez, Tom, és nem mondom meg, azt kell felírni, jó? Öt betű a keresett szó. Ez is könnyű volt. A 18. következik már. Melyik mű Dante legismertebb alkotása? Mindig ezt emlegetjük vele kapcsolatban. 15 betű a keresett szó. Nem egy könnyű műről van szó, de érdemes egyébként, hát legalább egyszer az életben elolvasni és tanulni belőle. Tehát melyik mű Dante legismertebb alkotása? 15 betű. A keresett szó, illetve hát a cím maga, tehát két szó. A cím és így együtt adják ki a 15 betűt. Jól van. Hogyha ez is megvan, vagy ha nincs is meg, akkor is mehetünk tovább, mert ha egy-két betű hiányzik, attól még meg lehet a megfejtés. A 19-es biztos nagyon könnyű lesz. Melyik zenekardal a Gyöngyhajú lány? Öt betű a keresett szó. Ezt is meghallgathatjuk majd akár valamikor a közeljövőben, tehát még zenekardal a Gyöngyhajú lány, öt betű a keresett szó. Aztán a 20-as következik. Melyik uralkodó lovagol be a Velszi bárdok elején? Most mondanám, de nem mondhatom. Léptet fakó lován, ugye ez így megy tovább a vers. Itt is két szó, és 12 betű összesen. Írják fel. Hát meg kellett tanulni valamikor, úgyhogy remélem beugrik. Tehát a Velszi bárdok, és hogy kezdődik ez a vers, ez a lényeg. Melyik uralkodóval? Jól van.
A 21. következik ki, Asterix hűtársa, ő mindig ott van mellette. Lehet vele nevetgélni, szórakozni, hadbetű az ő neve. Tehát hogy hívják Asterix hűtársát? Teljesen mindegy, hogy a rajzfilmre gondolunk, vagy pedig az élő szereplősre, a nevek ugyanazok. És a következő feladvány is egy név lesz. Ez már a 22. Kinek a neve lett a védjegye a magyar népmeséknek? A teljes név 10 betű, és magyarán tehát kimondja a magyar népmesék sorozatot. Nagyon jellegzetes hangja volt az úrnak, már nincs köztünk. Egyébként ő volt Kalambó magyar hangja is, úgyhogy ha így könnyebb, akkor ennyi segítség azért belefér, de remélem, hogy inkább a magyar népmesékhez kötik őt. Jó, három van már csak hátra, ki énekelte az Álmodj királylány című dalt, a teljes név 14 betűs, vezetéknév és keresztnév együtt írják fel. Ennek is ugye szomorú a története, és gyönyörű a dal. Ki énekli ezt, Álmodj királylány? Aztán az utolsó előtti jön már. Milyen becenevet kaptak a tűzoltók, hogy szokták őket hívni? 11 betű a keresett szó, elég hosszú, de remélem, hogy beugrik. Egy kicsit analógiásan kell hozzá gondolkodni. Milyen becenevet kaptak tehát a tűzoltók, hogy szokták őket hívni még? Tehát előfordul, hogy egy hírben többször szerepel a szó, és akkor valamivel kiváltjuk azt, hogy tűzoltó például, most csak úgy mondtam valamit, és akkor használjuk ezt a szót rájuk, 11 betűs a keresett szó. És az utolsóhoz érkeztünk el már, és a 25. feladvány így hangzik, melyik zenekar slágere a Csók király. Itt pedig 8 betű a keresett szó, írják fel ennek a csapatnak a nevét. Tehát itt is nem azt kell felírni, aki énekelt ebben a zenekarban, hanem a zenekarnak a nevét, tehát melyik zenekarslágere a Csók király, nem véletlenül van így a kérdés megfogalmazva, 8 betű a keresett szó, és remélem, hogy megvan szinte minden. Minden szinten szinte minden, ugye? Végigértünk a 25 feladványon, remélem, hogy megvannak a megfejtések, és remélem, hogy bólogatnak, meg legyintenek, hogy hó, hát ez aztán nagyon könnyű volt. Hátra van még egy felvonás ebből, hallgatunk egy kis zenét, aztán elmondom, hogy melyik szóban hányadik betűt jelöljék meg.

Poén. Vadászat. Na igen, folytatjuk tovább a poén vadászatot. Végigértünk a 25 meghatározáson, remélem, hogy fel is sikerült írni a szavakat, a megfejtéseket. Elmondom, hogy melyikben hányadik betűt kell bekarikázni, vagy megjelölni valamilyen módon. Kezdjük az elsővel, tehát ez volt Tihany legendás növénye. A 9 betű szóból az első betűt kell megjelölni. Ez kell majd a végső megfejtéshez, tehát első szó, első betű. Aztán a második megfejtésben az utolsó betűt kell megjelölni, bekarikázni. Tehát a másodikból az utolsót, a harmadikból a második betűt, tehát a harmadikból a második betűt, a negyedikből az első betű kell, tehát a negyedikből, ez egy név volt egyébként, az első betűt jelöljék meg, az ötödikből pedig az utolsó betű kell. Jó, tehát az ötödikből az utolsó betű, a hatodikból a második betűt kell megjelölni, a hatodiknak a második betűjét, a hetediknek pedig az első betűjét, ugye ezek mind nevek voltak, és én egybe mondtam, hogy a vezeték és a keresztnév milyen hosszú, hát mindkettőben csak a vezetéknévre van szükség, de hát így érdekesebb volt. Tehát a hetediket említettem, ebből az első betű, a nyolcadikból szintén az első betűt kell megjelölni, ez volt a rövidítés, tehát a nyolcadikból az első betűt, a kilencedikből az ötödik betűt számolják ki. Tehát a kilencedik szó, ötödik betűje kell a megfejtéshez. Aztán a tizediknek az első betűje, tizedik szó első betű, tizenegyedik, ennek a negyedik betűje kell, tehát az utolsó előtti, negyedik betű, a tizenkettediknél a harmadik betű, tehát a 12-nél a harmadik betű, a 13-nál az első, 13-nál tehát az első, 14-nél az ötödik betű kell, 14-nél tehát az ötödik betű, a 15-nél pedig a negyedik betűt kell megjelölni, ez is egy név volt egyébként. Ahogy a következő is, a 16-nál az első betű kell, tehát a vezetéknév első betűje. Jól van. A 17-nél a második betűt karikázzák be. 17-nél a második betűt, 18-nál pedig a hatodikat. Jó, tehát a 18-nál a hatodik betű kell. A 19-nél az első, ez könnyen megoldható, a 20-nál pedig a hetedik betűt kell bekarikázni. Itt két szó volt, összesen 12 betű, és ebből a hetedik betűt jelöljék meg. Ez kell majd a megfejtéshez. Mindjárt ezen is végigérünk, a 21-esből az első betű kell, a 22-esből szintén az első betű, ez is egy név volt. A 23-as is egy név volt, itt a 9. betűt számolják ki. Erre lesz szükség a megfejtéshez, tehát a 23-nál a 9. betű. A 24-nél a második betű kell, tehát a 24-nél a második betű, a 25-nél pedig a negyedik betűt számolják ki a 8 betű szóból, tehát az utolsónál a negyedik betű kell a megfejtéshez. Ezen is túl vagyunk, 2 perc múlva lesz 10:30. Ma egy ilyen gyorsabb játékunk lesz, úgy tűnik, de bízom benne, hogy azért tetszik. Na hát akkor ennyi részünkről, már nem tudok beszélni, most önök jönnek majd úgyis. Fogadjuk a telefonhívásokat adáson kívül természetesen, a helyes megfejtésekkel, és írhatnak is nekünk e-mailt, vagy írhatnak messenger üzenetet.
Ezeket majd összegyűjtjük és sorsolni fogunk. Valaki páros belépőt nyer ide a Lendvai fürdőbe. Úgyhogy akkor hajrá, hallgatjuk a zenéket és várjuk a megfejtéseket.

12 perccel múlt 3:41, a végéhez ér lassan-lassan a poén vadászat játék. Hívtak is bennünket, meg írtak is nekünk a hallgatók, nagyon jó. Most ez egy könnyebb játék volt, amikor nehéz, akkor meg az a baj. Na mindegy, nem baj, ez se baj, meg az se baj, mindenből tanulunk, az a lényeg. Na, gyorsan végigmegyünk itt a megfejtéseken, jó, hogy mit kellett felírni. Az egyes számú volt a levendula, tehát Tihany legendás növénye, mi más lehetne, mint a levendula, remélem hallanak, mert én nekem egy kicsit nem jó most a hang a fülembe, de azért próbálom mondani tovább. A Reptér című sláger előadója ki más lenne, mint Korda György. Aztán a harmadik, a rest embert lustának szokták még nevezni. Leginkább ez jellemző rá. Aztán ez volt ugye a hármas. A négyes, ha legközelebb látlak ezt a dalt, Kovács Kati énekelte, és tőle szokták kérni a hallgatók, tőle szoktuk mi is meghallgatni. Úgyhogy ez volt a negyedik feladvány. Az ötödik az Edda, ugye a körnek az előadója. A hatodik az Édes kisfiam, énekesnője Cserháti Zsuzsa volt. A szerelem vonatot pedig Demjén Ferenc énekelte. A nemzetközi űrállomás az ISS. Aztán a kilencedik volt a viharlámpába petróleumot szoktak önteni. A mag pedig a tölgyfa termése. Az utcán című dal az Illés slágere. Aztán Franciaország fővárosa Párizs, a Mamma Mia az Abba felvétele, a Szahara pedig Afrikában van. Az Elmegyek című dalt Máté Pétertől szoktuk hallani, a Szóljon hangosan az Ének címűt pedig Soltész Rezső előadásában. Tom és Jerry a rajzfilm, ahol az egeret kerestük, keresi a csuda. Dante alkotása pedig az Isteni színjáték. Aztán Gyöngyhajú lány Omega, Velszibárdok Edvárd király, angol király léptet fakólován. Ugye, hogy mennyivel könnyebb így elmondani, mint hogyha ki kell hagyni, hogy nehogy elmondjam, mert azzal segítek, vagy elárulom a megfejtést. Asterix hűtársa Obelix, naná. Aztán a magyar népmeséket Szabó Gyula bácsi hangjával halljuk. Szabó Gyula nevét kellett tehát felírni. Próbáltam segíteni, ugye Kalambóval, hát az ő jellegzetes hangján halljuk a nyomozót is, illetve az ő jellegzetes hangján a magyar népmeséket. Az Álmodj királylányt Homonyik Sándor énekelte, vagy énekli ezt az ikonikus dalt. Aztán a tűzoltókat lánglovagoknak szokták hívni. Ezzel nem volt probléma, senki nem mondta, hogy ezt nem tudta volna kitalálni. Illetve a Csók király a Hungária slágere, úgyhogy ezek voltak a megfejtések, ezeket kellett felírni, és ha már ezen is átmentünk, akkor mindjárt mondom a végső megfejtést, és jövünk a sorsolással is.

Na, akkor ezen végigértünk, és akkor most már a hang is jó. Na, hogyha jól olvasták össze, már pedig igen, akkor Lyukas Diótér a kései okosság, ez volt a megfejtés ebben a hónapban itt a Poén vadászatban, és nagyon sokan, több mint 20-an játszottak velünk. Közülük pedig, aki nyert ezúttal ebben a hónapban, ő Pusztai Noémi, Tornyi Szent Miklósi hallgatónk, és ha jól emlékszem, ő e-mailt írt nekünk, felvesszük majd vele a kapcsolatot, illetve hát Tornyi Szent Miklós nincs olyan messze, gondolom el tudnak jönni a nyereményért ide Lendvára, a rádió szerkesztőségébe. Páros belépőt nyertek egyébként, úgyhogy valakit vihet magával Noémi, aztán fürödhetnek egy jót itt a Lendi, illetve a lendvai fürdőben. Az érvényessége az utalványnak 2026, 12-18-a ez rá van írva, tehát addig fel kell használni. Aztán, ami még egy kis magyarázat talán a megfejtéshez, a szólás jelentése, hogy az időben elkésett meglátások, a baj után érkező jó tanácsok és a megkésett bölcsesség már semmit sem érnek. Épp úgy haszontalanok, mint egy törött vagy lyukas dió, amelyből a mag már elveszett. Ez az örökérvényű gondolat az ókori mezopotámiai Gilgames eposz bölcsességeiből származik egyébként, tehát nem én találtam ki. A magyar irodalmi köztudatba Komoróczi Géza műfordításain és tanulmányain keresztül ivódott be. A mondás lényege tehát, hogy a cselekvés pillanatában kell éleslátónak lenni, utólag okosnak lenni már felesleges. Tehát Lyukas Diótér a kései okosság. Ezt tanultuk meg ezen a délelőttön. Köszönjük szépen, hogy velünk játszottak. Noéminak még egyszer gratulálunk, és tudják, egy hónap múlva ismét lesz majd Poénvadászat, most pedig a próza után zenékkel folytatjuk. Kellemes vasárnapot mindenkinek!

0: A Yata Emona D.O. értesíti a gabonatermelőket, hogy az idei évben is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A KZ Radgonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Yata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.
1: MMR.

0: Podgyász. Úti célok turista szemmel.
1: Nézzük meg a Csiga parlamentet. A Csiga parlament szót hallva nem kell mindjárt lassan dolgozó honatjainkra gondolni, kezd helyen ennek a szónak más jelentése van. Miskei Ilonka néni 1975-től 14 éven át 4,5 millió pannontengeri csigaházának a felhasználásával építette a budapesti parlamentnek a makettjét, amely így a világon egyedülálló.
2: Következő adásunkban Borsos Flórával Keszthely és Sümeg történelmi kincseit, kulturális értékeit és nyári hangulatát fedezzük fel. Tartsanak velünk hétfőn 11 óra 15 perckor. Ha lemaradtak, az adást meghallgathatják csütörtökön 21 órakor.

legjobb, hogy együtt vagyunk. Aztán, ahogyan nagyobb lettem, és mentem a fejem után, egyre ritkábban láttuk egymást, csak néha este vagy délután. De akkor is tudom,

0: vagyunk. Aha, aha.
1: Elindult idén is a könyvtár a Lombok alatt kezdeményezés itt Lendván a Rózsa Városi Parkban. Pénteken, szombaton 17-től 20 óráig, vasárnap 9-től délig van lehetőség olvasgatni a Lombok alatt. Lendva egy festői szőlőhegyek aljában fekvő kisváros, Szlovénia legkeleti városa, mintegy 4000 lakossal. A lakossága vegyes, a feliratok, az oktatás és a közszolgáltatások kétnyelvűek, a gazdag kulturális hagyományok alapján gazdag multikulturális közeg alakult ki, amely meghatározza a várost és a községet is. A legrégi bírásos forrás Lendvárul egy 1192-ből származó oklevél. A város feletti lendvai vár évszázadok óta a hely egyik legfontosabb építészeti műemléke. Ma a várban múzeum és galéria működik. A város nevezetességei még az evangélikus templom, a Laupheimer villa, ahol ma a közkönyvtár működik, a Szent Katalin templom, a lendvai zsinagóga, a színház és hangversenyterem, a Szent Háromság kápolna és a vinárium kilátótorony. A könyvtár a Lombok alatt júliusban és augusztusban működik a Rózsa Városi Parkban. A látogatók kellemes árnyékban ülve olvashatják a könyveket és folyóiratokat lapozgathatnak. A látogatók számára elérhető kiválasztott anyagok között szlovén és magyar nyelvű könyvek, újságok és folyóiratok állnak rendelkezésre minden korosztály számára. A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ szeretettel meghív minden olvasás kedvelőt és könyvszeretőt, hogy látogassa meg a könyvtárat a Lombok alatt, tehát július 3-ától augusztus 30-áig működik ez, pénteken és szombaton 17-től 20 óráig, vasárnap pedig 9-től 12 óráig, mindenkit szeretettel várnak.

9 perc múlva lesz dél, bízunk benne, hogy jól szórakoztak az elmúlt órákban, kellemesen teltek az elmúlt órák az MMR-rel, ha így van, maradjanak a folytatásban is, hiszen csupán a reggeli csapat búcsúzik, de érkezik a délutáni stáb, és egészen este 7-ig tart a vezetett műsorrész. Velünk tölthetik, illetve az MMR-rel tölthetik. Györkös Gorán volt a hangtechnikus, Donner Tíme a műsorvezető az elmúlt órákban. Göncz Tamara érkezik a folytatásban vele, és az MMR egyéb műsoraival és munkatársaival pedig kellemes vasárnap délutánt kívánunk. Minden jót a legközelebbi viszonthallásig.

Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idejében is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázirat Gonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.

Éliás Gyula és Rúzsa Magdi Úgy lennék című dalával köszönti a kedves hallgatókat, most már a délutáni csapat, itt a Muravidéki Magyar Rádió Lendvai stúdiójából. Július 5-e van, vasárnap. Azoknak, akik most fogyasztják a vasárnapi ebédet, azoknak jó étvágyat kívánunk, akik pedig már megebédeltek, azoknak jó pihenést, ugye vasárnap azért nem csak a munkáról szól, inkább azt hanyagoljuk, vegyünk egy kis időt saját magunkra, és töltsük el ezt az időt családdal, barátokkal, ismerősökkel, na meg pihenjünk is egy picit, ugye a héten erre már nem lesz időnk, holnap pedig akkor megkezdődik a következő hét, a hétfővel. No de, 21 perccel vagyunk dél után, és ahogy azt jól tudhatják, fél egykor várja majd önöket a mai szóváteszem adása. Egy órakor terepjáróval várjuk majd önöket, lesz ma szívküldi, zöld zóna ismétlése, meghallgatjuk az új hét zeneszámát, na meg 6 óra után magyar nóták és csárdások választása is meg lesz rendezve, mondhatjuk így is, úgyhogy újra az önök kezében lesz a választás, majd eldönthetik, hogy mi legyen az új hét magyar nótája. Minden esetre mi a délutáni órákban itt leszünk önökkel, reméljük, hogy önök is maradnak a Muravidéki Magyar Rádió társaságában. Odakint egyébként gyönyörű szép időnk van, süt a nap, kellemes a hőmérséklet is, 28 fok Lendván, úgyhogy egész kellemes lehet akár meginni egy jó kávét, vagy egy teát esetleg kint, ugye árnyékban, azért arra figyeljünk, hogy a bőrünk egészségére vigyázzunk. No, minden esetre folytatjuk továbbra is jobbnál jobb zenékkel. Érkezik a Magnifico és a Nao Bali. Egyébként még hozzátesszük, hogy a zenéket a mai napon Király Boglárka válogatja, a technikus kolléga itt a stúdióban Bencik István, a műsorvezető pedig Gönc Tamara. Ha tehetik, tartsanak velünk, érkezik most a Magnifico.

0: szóvá teszem.
1: Nem csak az ördög, az angyal is a részletekben rejlik, mint Petri György írja Mosoly című versében. És ha így van, mert így van, azt hiszem, a nehéznek tűnő dolgokat vagy terveket akarattal meg lehet oldani. Ezek általában az apróságokon dőlnek el, hiszen a pontosság minden siker kulcsa. Ezért kell minden esetben a teljes igazságra és a pontosságra törekedni. Akkor most vegyük szemügyre saját házunk táját, a szlovén RTV helyzetét. Már évek óta az a hír járja, hogy a közintézet nehéz pénzügyi helyzetben van. A mindenkori vezetőség a problémát kezelni tudta. Most azonban komoly helyzet állt elő, amely 2024. júniusától, amikor a jelenlegi négytagú igazgatóság átvette az irányítást, csak romlott. Az igazgatóság kiadott egy hiányos belső közleményt, amit a Fali újságra is kifüggesztett, annak ellenére, hogy az alkalmazottak nagy része tisztában van az igazsággal. Nem elhanyagolható az sem, hogy az igazgatóság mellett az RTV tanácsa is kiáll. A vezetőség szerint a Művelődési Minisztérium több felszólítás ellenére sem utalta át a zenei produkció társfinanszírozásának összegét. Ezen kívül a Nemzetiségi Hivatal az RTV magyar és olasz nemzetiségi műsoraira sem utalta át a törvényben meghatározott támogatási összeget, olvasható a közleményben. Az igazgatóság hangsúlyozza, hogy ezek nem rendkívüli támogatások, hanem az RTV-ről szóló törvény 30. cikkelye írja elő őket. Ezeket az eszközöket az RTV 2026-os pénzügyi terve is tartalmazza, ami megalapozta a közintézet idei ügyviteli és programtervének elfogadását. Tehát tervezett bevételekről van szó, amelyek a program megvalósítását biztosítják. Ez így igaz. De, mint mondtam, a teljes igazság a részletekben rejlik. Mert bizony azt nem írta le, vagy mondta ki az igazgatóság, hogy a két őshonos nemzeti közösség programjaira szánt 10 millió euró már hónapok óta ott áll a kormány nemzetiségi hivatalának számláján. Csak hogy az igazgatóság nem hajlandó aláírni a pénzek átutalásához szükséges szerződést. Azért nem, mert szerintük nincs szükség szerződésre, hiszen a kormányt a törvény kötelezi a finanszírozásra. De mivel az apróságok fontosak és céleszközökről van szó, ezért a Nemzetiségi Hivatal a Művelődési és a Pénzügyminisztérium utasításához tartja magát. Amíg nincs aláírás, addig pénz sincs. A szerződés tartalmazza, hogy a pénzt kimondottan a nemzetiségi műsorokra lehet felhasználni. Ez igazgatóságunknak sajnos nem fogadható el. Csak nem valami hátsó szándék van mögötte? Vajon mire szeretnék felhasználni a nemzetiségi pénzeket, és miért a nemzetiségi közösségek a szükséges rosszak? Higgyék el, tisztelt hallgatóink, hogy nem a Lendvai magyar és a Koperi olasz RTV stúdiók lökték a közintézetet a mély gödörbe. Az RTV ljubljanai és regionális stúdióihoz képest mindkét helyen minimális a dolgozók létszáma, és mindkét helyen a legalacsonyabb költségvetéssel dolgozunk. De mit várjon az ember attól az igazgatósági elnöktől, aki tévés igazgatóként a Hidak című magyar nemzetiségi tévéadást egyik napról a másikra, bejelentés nélkül, az első programról a harmadikra dobta? Mit várjon az ember attól az igazgatósági elnöktől, aki két év után sem tudott annyi időt szakítani, hogy eljöjjön Lendvára és megnézze, hogy hol és hogyan dolgozunk? Ez is hozzátartozik az igazsághoz. De ha eljön, mindenképpen az lesz az első újságírói kérdés, hogy miért nem írja alá a nemzetiségi műsorok finanszírozásáról szóló szerződést. És akkor az itt dolgozó 50 alkalmazott szemébe kell néznie és igazságot mondania.
0: Az elhangzottak a szerző véleményét tükrözik, és nem minden esetben egyeznek a szerkesztőség álláspontjával.
2: Puravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
3: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

Reklám. A Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idei évben is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázérat Gonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Szombaton 18 óra 30 perckor megtartották a 18. Nemzetközi Halászléfőző Verseny eredményhirdetését. A 23 résztvevő csapat közül 7-en bronz, 8-an ezüst, 8-an pedig aranyminősítésben részesültek. Az öttagú zsűri értékelése alapján a legjobb halászlevet a zombori Csárda Andrics készítette. Cigán Szilvia beszámolója.
2: Egyesült Zöld és Fehér. És hát az a kérdés.

0: hirdetést hallották. Hadd mondjuk el még egyszer, a harmadik helyezést az altiszai Ladikos, a másodikat a Völgyifalusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület nyerte el, a 2026-os év legjobb halászlevét Lendván a zombori Csárda Andrics állította elő. A minősítés az öttagú zsűri feladata volt.
1: A zsűri elnöke Fülöp András, aki elmondja nekünk, hogy mit pontoztak, hogyan pontoztak, és melyik volt a legfinomabb halászlé a 18. Nemzetközi Halászlé Főző versenyen Lendván.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit. A lényeg az benne, hogy a halászlé főző versenyen voltunk, természetesen halászléről döntöttünk. A zombori csapat lett az első helyzet, akik a legfinomabb halászlét főzték. Ők tudják a hagyományon belül, hogy a halászlé milyen szükséges. Finom hal, sok hagyma, kis paprika, kis lézre, egy kis lélek és szeretet kell vele.
1: Mit javasolna azoknak, akik nem voltak a leglegjobbak? Mire kell odafigyelni jövőre?
2: Rosszul teszed kérdezni, mindenki nagyon jó volt. Nagyon jó volt, de mindig van egy verseny, ahol valahol első helyezettet kell hirdetni. De ez nem kell, hanem ez a zsűrizés folyamán egy közös konzultatív tevékenység, amikor az ízek alapján összeadunk 6 embernek a pontszámait, és abból jön ki a legjobb helyezett. Ez egy szubjektív, de mégis relatív.
1: Mondjam azt, hogy dicséretet érdemel minden csapat?
2: Az abszolút. Sőt, én csak hálás vagyok, hogy ilyen csapatok összejönnek, és itt szórakoznak, mert tulajdonképpen olyan, mint egy olimpia, hogy a részvétel a fontos, nem a helyezés.
0: A hagyományos rendezvény szervezője ezúttal is a Lendva község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség volt. A rendezvény esti része előtt elnökétől, Horváth Tomitól kértünk véleményt.
1: Hogyan értékelni a 18. Nemzetközi Halászlé-főző versenyt?
3: Őszintén nagyon meg vagyok elégedve. Lehet, hogy most ez nem is ide tartozna, de lehet, hogy kicsit többen dolgoztak azon, hogy ne sikerüljön ez a rendezvény, mint amennyien dolgoztunk azon, hogy sikerül, de azt hiszem, hogy mi győztünk az az oldal, akik azon dolgoztunk, hogy sikerüljön. Láttuk a telt sátort, sőt, kihullámzott a nép a sátorból, gyönyörű néptáncfesztiválunk volt, 23 csapat leadta a zsűrinek a halászlé mintát, végigjártuk az asztalokat, mindenhol jókedvű társaságokat, vidám embereket láttunk, szerintem ez a fizetség azért, amiért csináljuk ezt az egészet.
1: Tehát várhatjuk a következő évi halászlé-főző versenyt.
3: Hát azt már lehet, hogy nem tőlem függ, hát összeválasztások vannak, az önkormányzat a főszervezője, lehet, hogy új vezetőség lesz, erre nem tudok ígéretet adni, de ha tőlem függ, akkor biztosan. Én arra is törekedtem, hogy elvigyük elő a helyszínről, szóval nyár van, meleg van, egy olyan helyszínre, ahol tényleg kicsit kellemesebb végigcsinálni, mert az aszfalton a bogrács vagy a kondér mellett főzve nem éppen kellemes. Most tényleg az idő egy kicsit a javunkra dolgozott, szóval hogyha ez múlt héten lenne, akkor majdnem úgy mondhatom, hogy nem is lehetett volna kivitelezni, vagy le kellett volna mondanunk. A jövő az nem csak rajtunk múlik, hogyha rajtunk múlik, akkor biztos, hogy meg fog történni.
4: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Cigán Szilvia összeállítását hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
5: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

Tedd a napfényt be a számba, ez volt Larry Hangman dala. Mi pedig, ha már zene, akkor folytatjuk zenei témákban. Ugyanis ma jelenik meg Jude Law Civil Air kisfilmje. Egy 20 perces háttéranyag, ha tetszik, doku, írja Jude Law a beharangozó bejegyzésében, ami feldolgozza az albumot megelőző időszakomat, gondolataimat. YouTube-on lesz elérhető, a poszthoz pedig még hozzátette, szükséges előételnek gondolom a lemezhez az almát, ölellek titeket, indulunk. A bejegyzéshez egy röpke néhány perces videót is társított, ami a dokumentumfilm egy-egy jelenetét mutatja be, és amiben elhangzik maga Jude Law hangja is, ahogy azt mondja, én a szomorúságot örököltem. Az első beharangozó bejegyzés után felkerült a művész közösségi médiájára még egy felvétel, amiben pedig a következők hangzanak el. A családomnak és nekem a legnagyobb izgalmat az életünkben az igazából az jelentette, ha havi egyszer felmentünk Miskolcra az Osamba, vagy megnéztük a sétálónak kirakatokat. És akkor most meg abba vagyok, hogy Tokióba reptek egy csapatot, operatőrökkel, koreai producerekkel, spanokkal, azzal a címszóval, hogy na, itt mi most zenélgetni fogunk, megdolgozni egy lemezen. Ezt lehetetlen, hogy feldolgozza az agyam. A megosztott videók, és ugye ezzel egyben ízelítő, amit kaptunk, szerintem azért sikeresen felkelti az érdeklődését az embernek a kisfilm iránt. Ami biztos, hogy aki kedveli Jude Law munkásságát, annak érdemes lesz 4 órakor a mai nap folyamán ellátogatni a zenész YouTube csatornájára, ugyanis akkor lesz a dokumentumfilm hivatalos premierje. Mi csak ajánlani tudjuk figyelmükbe, ha idejük engedi, mindenképp lessenek bele a premier alatt, vagy akár a délutáni órák folyamán. És ha már Jude Law, akkor érkezik az egyik legfelismerhetőbb dala, ez nem más, mint a Lej, annak ellenére, hogy ez nem az új albumról szól, ha pedig érdeklik önöket ugye a legújabb albumról, a civil albumról a zenék, illetve dalok, akkor megint csak azt tudjuk ajánlani, hogy látogassanak el Jude Law-nak a YouTube csatornájára, és a videó premierje mellett hallgassanak bele egy-egy dalba is.

Említettük a dal előtt, hogy ugye Jude Law-nak akkor ma 4 órakor jelenik meg az Utam az albumig civil című dokumentumfilmje, hívhatjuk akár így is, és egyébként fontos elmondani, hogy ugye Jude Law neve nem ismeretlen szerintem senki számára, főleg a Moravidéki Magyar Rádió hallgatói számára sem, ugyanis sokszor szóltak már tőle dalok, akár az imént hallgatott Lej, akár a Presszó, vagy akár a Vroom is egyébként, ami japán autós klippel jelent meg eredetileg, és pontosan erről az albumról, a Civilről származik. Egyébként az albumon még olyan dalok is szerepelnek, mint a Jól vagyok, a Reflex, Only jó közreműködésével, a lassabban Schoblocher Barbarával, valamint a Tokió is Gyuri közreműködésével. Egyébként, ahogy említettük, ma lesz az Utam az albumig dokumentumfilm klippremierje, és július 9-én, azaz csütörtökön, pedig akkor az album, a Civil album hivatalos premierje is, úgyhogy ha valaki esetleg szeretné meghallgatni a 10 dalt, ami az albumon várhatóan szerepelni fog, akkor ma 4 óra után csütörtökön letöltsön el ismételten Jude Law-nak a YouTube csatornájára, és akkor hallgasson bele akkor a már hivatalosan megjelent Civil albumba és azoknak a dalaiba. De még mielőtt lezárjuk ezt a témázgatást Jude Law ügyileg, fontos elmondani, hogy ugye nem csak a zenei körökben ismert, nem ismeretlen Juhász Márton egyébként a hivatalos neve a művésznek a slam poetry világában sem. 2017-ben ugyanis Mayer Péter és Juhász Márton munkatársak nevű formációban nyerték az 5. Team Slam országos bajnokságot. Ebből alakult meg egyébként a side projektjük, vagy ilyen mellékprojektjük, a The Coworkers, amihez Pintér Kristóf, azaz Szignó is csatlakozott, mint dobos basszeros. Egyébként Jude Law mezőzomboron, egy borsodi faluban nevelkedett vallásos családban, édesanyja hitoktató, nagymamája sekrestyés, nagypapája pedig kántor volt. Már általános iskolában elkezdett foglalkozni az énekléssel, később pedig akkor a Miskolci Zrínyi Ilona gimnázium drámatagozatára járt, ahol Young Mayréval, azaz Mayer Péterrel zenélt, és akkoriban alapítottak is egy indie rock bandát. Falunapokra is jártak előadni, és még saját próbatermük is volt, ahol tudtak gyakorolni. No, ennek az érának vége, minden esetre Jude Law továbbra is zenél, és továbbra is jó zenéket produkál. Ahogy említettük, ma 4 órakor érdemes megtekinteni az Utam az albumig dokumentumfilmek, július 9-én csütörtökön pedig akkor megjelenik a Civil album is hivatalosan, hallgassanak bele abba is, ha tehetik. Folytatjuk továbbra is zenékkel, érkezik a The Lumineers és a Hóhely.

0: Az UFO-tól szólt a nyár van, és hát tényleg nyár van, annak ellenére, hogy mi annyira nem érezzük itt lent, válne előbújtak a felhők. Egyébként továbbra is 30 fok van, de azért a hangulat egy kicsit szomorkásabb. És ha már szomorkás hangulat, akkor mi is egy kicsit, mondhatni, szomorkásabb témával folytatjuk, ugyanis a balettről fogunk beszélni most így a következő percekben. Na ugye a balett aranykora nem a kecsességről szólt, ahogy azt legtöbben gondolnánk, hanem inkább arról, hogy a táncosok úgy néztek ki, mintha már fél lábbal a sírban lennének. A kritikusok azokat a balettáncosokat dicsőítették, akik soványak, sápadtak, törékenyek voltak. A tuberkulózis sem számított tragédiának ezekben a körökben, inkább szolgált egy ilyen durva esztétikaként. A közönség nem erős nőket akart látni a színpadon, hanem már-már hardoklókat inkább. Minél betegebbnek tűnt a táncos, annál jobban szerették. Az 1948-as The Red Shoes, magyar címén a Piros cipellők című film egyébként ennek egy tökéletes példája. A balerina annyira elmerül a saját művészetében, és annyira rabja lesz neki, hogy konkrétan a pusztulásba táncoltatja saját magát. Akárhogy is nézzük, a romantika korszakának voltak sötét oldalai, ez pedig csak egyike ezen oldalaknak. Egyébként, ha szeretnék, így vasárnap délután meg is nézhetik ezt az 1948-as filmet, interneten elérhető, vagy tarthatnak akár a folytatásban is az MMR-rel, ugyanis érkezik Billie Eilish, na meg Szabó Leszli is énekelni fog a folytatásban.
1: Just stay inside. Remember not to get

0: reklám. A Jata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idei évben is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázérat Gonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Jata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.
1: Forró a nyár, irány a Lendvai termálfürdő. Használja ki nyári akcióinkat. Hétfőnként és csütörtökönként a nyugdíjasokat 1+1 belépő várja. Pénteken a gyermekek ingyen fürdőzhetnek, ha két felnőtt kíséri őket. A kikapcsolódás estére sem ér véget, szerdánként csillagfényes diszkó, csütörtökönként etnóestek a Taverna étterem teraszán. Élmények, pihenés és nyári hangulat. Mindez a Lendvai termálfürdőben. További információ termekkötőjel lendava.cz.

Szabó Leszli dala után mi még zenélünk egy picit, pontban kettőkor pedig várja önöket a mai szívküldi a legfrissebb és a legjobb jó kívánságokkal.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Völgyi faluban Szabó Ferit köszönti a mai első zenés jó kívánság. 80. születésnapja alkalmából küldi a dalt, amellyel sok boldogságot, további jó erőt, egészséget, örömöt és megértést kíván szerető felesége.

Ugyancsak Szabó Ferit köszöntik a következő dallal is. Születésnapjára erőt, jó egészséget, boldogságot kíván, és hogy a Jóisten még sokáig tartsa meg szerettei körében. Ezt kívánja fia Krisztián családjával.

Köszöntse a következő dal is a drága ünnepeltet, Szabó Ferit. Születésnapja alkalmából sok szeretettel gratulál, jó egészséget, minden szépet és jót kíván, és azt, hogy legyen neki még nagyon sokáig elegendő ereje mindahhoz, ami boldoggá teszi. Lánya Metka családjával.

Szabó Ferinek 80. születésnapjára szól a következő jó kívánság is. Isten éltesse még nagyon sokáig, napjai teljenek békességben, szeretetben és egészségben. Ezt kívánják a László Sógorok Lendváról.

Szeretem a magyar nótát, tudja meg mindenki. Amikor a hegedű úr a fülembe zengél, azt meséltek

Szabó Ferinek szól ismét a zenés jó kívánság Völgyi faluba. Születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik, mindenből a legjobbat kívánják, és azt, hogy még sokáig tartson köztük az egymás iránti szeretet és megértés. További jó erőt, sok boldogságot kívánnak, és egészségére koccintanak a gerencsérsógorok Völgyi faluból.

Ugyancsak Szabó Ferit köszöntik 80. születésnapján. Kívánják, hogy jóságos szívét sose érje bánat, éljen továbbra is egészségben, szeretetben, és a Jóisten adjon erőt neki, hogy még sok éven át barátságban köszönthessék őt. Ezt kívánja Vali és Laci Pincéről.

Szabó Ferinek küldik a következő dalt is. Születésnapja alkalmából szeretettel gratulál, jó erőt, egészséget és boldogságot kíván Juliska az idősek otthonából.

Kláminger Attilának és feleségének Krisztinának szól a jó kívánság Rezibe. Házasságkötésük alkalmából életen át tartó boldogságot, szeretetet kívánnak, és hogy az összetartozás kísérje minden léptüket. Ezt kívánja anyu és apu.

hogy ti egymást forró szívvel mindig szeressétek. Őrizzétek sok-sok évig

Molnár Krisztinának és férjének Attilának szól a köszöntő rezibe. Házasságkötésük alkalmából szívből gratulálnak, és kívánják, hogy ez a mai nap egy csodálatos, új fejezet kezdete legyen számukra, amelyben kéz a kézben egymást támogatva érnek el minden célt. Kísérje útjukat örök boldogság, ezt üzeni Kitty és Dani.

0: A következő dal is Molnár Krisztinát és férjét Attillát köszönti házasságkötésük alkalmából. Kívánják, hogy a házasság ne csak ígéret, hanem életen át tartó, megbonthatatlan szövetség legyen kettejük között. Legyen benne rengeteg nevetés, türelem és megértés. Kísérje minden léptüket áldás és szeretet. Ezt kívánják szüleik.
1: Lakodalom 7.

Molnár Krisztinának és férjének Attilának sok boldogságot kívánnak ezen a különleges napon. Köszönik, hogy olyan otthont és hátteret adtak számukra, ahol jó felnőni, és hogy megmutatták, mit jelent a valódi összetartozás. Kívánják, hogy a házasságuk minden napja tele legyen békével, mosollyal és szeretettel. Ezt kívánja Efcsi, Bence és Mirko.

Zalaegerszeg Egerszeghegyre szól a jó kívánság. Lukács Lászlót 77. születésnapja alkalmából szíve minden szeretetével köszönti. Jó egészséget, hosszú boldog életet, minden elképzelhető szépet és jót kíván, szerető párja Erzsi.

egyszerre csak könnyet látok, mindkettő szemében. Rosszat sejtve oda megyek, szeretettel kérdem. Mi az, ami bántja őket, meséljék el néked. Mosolyogva szól,

0: egy másra találtunk.
1: Lukács Lászlót köszöntik ismét Zalaegerszegen. Születésnapja alkalmából szívből gratulálnak, jó egészséget, hosszú boldog életet kívánnak Tamás, Gyöngyi, Anna és Fanni.

Kerka Barabásra Balog Lászlónak szól a következő dal. Névnapja alkalmából kissé megkésve, de annál nagyobb szeretettel köszöntik, és kérik Isten áldását minden lépésére. Édesanyja és testvére Balázs.

Alsószölnökön Sömenek Lászlót köszöntik születésnapján. A 18. születésnap egy különleges mérföldkő az életben, amely csak egyszer érkezik el. Legyen számára ez a nap igazán felejthetetlen. Kívánják, hogy minden álma valóra váljon, kísérje egészség, boldogság, szeretet és siker. Éljen hosszú, boldog, tartalmas életet, és soha ne veszítse el a mosolyát. Szeretettel küldik a dalt anyukája, apukája, testvérei Bea, Kati, Szandra, Éva és Johanna.

0: Alsó Szölnökre, Sömenek Lászlónak szívből kívánnak nagyon boldog 18. születésnapot. Ez egy különleges mérföldkő az életében, amely legyen tele örömmel, szép élményekkel és megvalósult álmokkal. Kívánják, hogy mindig legyen ereje küzdeni a céljaiért, minden útján szerencse kísérje és szeretet vegye körül. Éljen boldog, egészséges és sikeres életet. Szeretettel küldik a dalt nővére Szandra, Szebi és Zoé.
1: Ez a nap más, mint a többi, és én örülök nagyon, mert ma van.

Szalafőre szól a következő zenés jó kívánság, amellyel Takács Györgyöt köszöntik. Nagyon boldog születésnapot és jó egészséget kíván Brigi és az egész család.

Apát István falvára Domiter Istvánnénak szól a következő üzenet. Nagyon boldog születésnapot kíván Brigi és az egész család!

Apát István falván Takács Imrénét köszönti a következő dal. Nagyon boldog születésnapot, jó egészséget és minden elképzelhető jót kívánnak dédunokái Hanna és Marci.

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

Say You'll Be Mine, ez volt Amy Grant dala, mi pedig folytatjuk, hát megint csak zenei témákkal. Ugyanis a 2010-es években felütötte a fejét egy különleges videó, mondhatni formátum, amiben énekesek 10-15, időnként akár 30-40, még akár 50 különböző hangon adtak elő dalokat. Ez igazából annyiban merül ki, hogy a személy, aki a videót készítette, összeszedett egy bizonyos számú előadót, akiknek a hangja nem hasonlít a másikéra, kiválasztott tőlük egy-egy dalt, ez általában a legismertebb volt, és akkor abból a legtöbbet pörgetett részletet énekelt el. A saját legjobb tudása szerint utánozva az eredeti előadó hangját természetesen. Rengetegen voltak, akik ilyen videót készítettek, nők, férfiak egyaránt felugrottak a hype vonatra, így mind a mai napig több száz ilyen tematikájú videót találhatunk a neten. Ha csak néhányat említünk azok közül, akiknek ez időben felkapták a videóit, akkor ide tartoznak Justin J. Moore, Rumi, Anthony Vincent, aki inkább rock, illetve metal előadók közül válogatott, és Marcelito Pomo is, aki pedig tévéműsorokban szerzett hírnevet azzal, hogy szinte tökéletesen tudta utánozni egy-egy előadó, illetve híres ember hangját. Ugye itt főleg a tökéletességen volt a hangsúly, általában a leghíresebb zenészek, leghíresebb dalai szerepeltek a válogatásokban, így azonnal lehetett hallani, hogy valaki tényleg jól tudja utánozni az eredeti művészt, vagy mégsem. A legtöbbször olyan előadók lettek felhasználva ezekben a videókban, mint az Owl City, Justin Bieber, Brandon Urie, a Panic at the Disco frontembere, Frank Sinatra, Charlie Puth, Tyler Joseph, a 21 Pilots énekese, Drake, Ellie Goulding, és igen, férfiak is utánozták női előadók hangját, és ez fordítva is igaz. Shawn Mendes, Ed Sheeran, Mike Posner, Luciano Pavarotti, Pat Monahan a Train-től, Patrick Stampa a Fallout Boy-tól, vagy Martin Johnson a Boys Like Girls-ből. Itt még bőven sorolhatnánk estig az előadókat, sőt, ha nagyon szeretnénk, akkor holnapig is akár. Röviden viszont a korai 2000-es, illetve 2010-es évek leghíresebb pop, EDM, punk rock zenészei szerepeltek még ezen a listán. Na de, hogy miért is beszélünk erről, szimplán csak azért, mert egy ebből az időszakból származó zenével folytatjuk a következő percekben, ami bőven elhangzott az ilyen videókban is. Ez pedig nem más, mint az Owl City és Carly Rae Jepsen közös dala, a Good Time, amivel próbáljuk mi is egy kicsit most ellenezni ezt a vasárnap délutáni időjárást, ugyanis a jelentések egyelőre azt mutatják, hogy a következő órákban azért van esély arra, hogy egy-egy zivatar is eléri itt Muravidék térségét. Minden esetre érkezik most az Owl City és Carly Rae Jepsen, na meg a Good Time.

Említettük már a dalok előtt, hogy odakint azért megjelentek a felhők az égbolton, és az előző hetekhez képest, ugye a hőmérsékletekhez, na meg a napos időjáráshoz képest is, most eléggé borongós, szomorkás az időjárás odakint, legalábbis mi Lendvát illeti. Na, ha ránézünk gyorsan a jelentésekre, akkor egyelőre úgy tűnik, hogy itt Muravidéken azért még a késő délutáni, illetve esti órákban lehet számítani valamennyi csapadékra. Holnap nagyrészt Szlovéniában részben derült időjárás lesz, de ezen kívül ugye megint csak délutánra esőt, illetve egy-egy záport, zivatart is jósolnak, úgyhogy a következő napokban fel lehet készülni valamennyi csapadékra, de ahogy azt már többször is mondtuk, ez várható volt az előző hetek időjárása után, ugye a meleget a hideg front követi szokás szerint. Egyébként kedden is nagyrészt napos időjárásra lehet számítani, megint csak a délutáni órákban egy-egy zivatar előfordulhat itt akár Muravidéken is, szerdán pedig akkor nagyrészt derült lesz az égbolt, és valamennyivel akkor fel is melegszik az időjárásunk, ami úgy átlagban Szlovéniát illeti. És hogyha ránézünk itt a radar képekre, hát ugyanazt mondhatjuk körülbelül Muravidékre még a délutáni órákban. Az esős, borongós idő lesz jellemző, megint csak holnap esőre lehet számítani, és akkor kb. Majd szerdától várható egy kicsit melegebb időjárás, meg kevesebb csapadék, ugyebár. Egyébként 28 fok van odakint, úgyhogy a meleg azért nem tűnt el, továbbra is egész kellemes az idő, épp csak annyi, hogy nem süt a nap ezerrel, hanem most a felhőkép eltakarják a napsugarakat. És az iménti dal, ugye Bornai Tibor Balaton nyár című dala, hát pont ilyen borongósabb hangulatú is volt, annak ellenére, hogy a balatoni nyárról énekelt, ugyebár. És ha már egyszer ebben a hangulatban vagyunk, akkor Németh Róberttel folytatjuk, tőle a Láthatatlan ég című dal fog következni, illetve szólni itt a Muravidéki Magyar Rádióban, ugyanis odakint is, hát eléggé láthatatlan az ég, főleg csak a felhőket láthatjuk. Mindegy, érkezzen Németh Róbert és a Láthatatlan ég, aztán még jó sok más zene is.

Ismerős idegen, ez volt Molnár Ferenc, vagy ha úgy jobban tetszik, Karamell dala. És említettük már a délutáni órákban Jude Law-t és azt a bizonyos 20 perces háttéranyagot, vagy ha úgy tetszik, dokumentumfilmet, ami ma 4 órakor fog megjelenni a Művész YouTube csatornáján. No, hogyha valaki szerette volna megnézni, csak elfelejtette, hogy mikor lesz ennek a premierje, akkor mi most érkeztünk ezzel az emlékeztetővel, hogy kevesebb, mint egy perc múlva, vagyis most már, hát igen, kevesebb, mint egy perc múlva lesz ennek a klip premierje, vagy doku premierje, ugye, ahogy említettük, Jude Law YouTube csatornáján, és ahogy azt a művész is említette, egyébként előételnek az almát ajánlja, úgyhogy ha van otthon egy alma, akkor almát a kézbe, előszedni a YouTube-ot, és ugye meg lehet tekinteni akár ezt a 20 perces anyagot, akkor egyébként 15 óra 59 perc a pontos idő, ahogy említettük, hamarosan már itt lesz nekünk 4 óra, lassacskán múlnak a percek, múlnak az órák, itt a délután folyamán a Muravidéki Magyar Rádió Társaságában, odakint továbbra is borongós az időjárásunk, de minket ez nem fog megállítani, jobbnál jobb zenékből, még így sem lesz hiány, érkezik Eros Ramazzotti dala, na meg utána az Anna and the Barbies is szólni fog.

Ha egyszer ennek vége, ez volt az Anna and the Barbies dala, 16 óra, 6 perc a pontos idő, odakint továbbra is maradandóak a felhők, és egyébként, ha már Anna and the Barbies, akkor érdemes megemlíteni, hogy ugye idén ünnepelte 18. évét fennállásának, illetve működésének a Fishingon Orfő, vagyis felnőtt a fesztivál is, mint ahogy tegnap felnőtt a Nemzetközi Halászléfőző Verseny is. Egyébként pedig ugye egy 4 napos fesztiválról van szó, amikor a Fishingon Orfűt emlegetjük, az utóbbi hetek folyamán volt megrendezve a 2026-os, és az utóbbi hetekben hát nem csak a szervezők és a fesztiválozók, hanem a zenekarok is bőven hiányolják a fesztivált és annak a hangulatát. Ugye van egy bizonyos ilyen univerzális érzés, amit általában koncertek, illetve fesztiválok után szoknak érezni az emberek. Ezt úgy szokják hívni, hogy koncert utáni depresszió. Hát igazából csak annyit tesz ki, hogy nem tudjuk feldolgozni, illetve azok, akik ellátogattak egy-egy eseményre, koncertre, fesztiválra, nem tudják még feldolgozni, hogy az a bizonyos fesztivál hangulat, az a jó hangulat, az a pozitivitás, ami ott átíveli az ember testét és lelkét, az úgy hirtelen már nincs, és visszaesünk a szürke, átlagos hétköznapokba. Na hát úgy tűnik, hogy a Fishingon Orfűsöknek ez még bőven eltart néhány hétbe, ugyanis az utóbbi hét folyamán, ahogy említettük, több olyan bejegyzés is felkerült a netre, Facebookra, Instagramra, amiben a szentimentális hangulatokkal hiányolják ugye a fesztivál vendégei, zenekara is, szervezői is magát a fesztivált, a hangulatot, és az egész cakompak Fishingon Orfűt úgy, ahogy van, hogy mondhatjuk így is egy kicsit hazaiasan. De ennyi információval érkeztünk, ugye így illik a Fishingon Orfűs előadóhoz, az Anna and the Barbieshoz, ők is ugye minden évben fellépnek a fesztiválon, idén is felléptek egyébként. Minden esetre folytatjuk továbbra is zenékkel, Robi dalával folytatjuk teljesen pontosan, tőle az elmúltak az évek fog szólni, és bár ő nem lépett fel a Fishingon Orfűn, de azért a Muravidéki Magyar Rádiónak rendszeres szereplője és zenésze, úgyhogy biztosan tudjuk elíteni, hogy minden hallgatónk nagyon örülni fog ennek a dalnak.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Murabidéki Magyar Rádióban.

látok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédekhöz, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd meg veled a fáradt fémból a vándormadár. Mi mást is tehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kis diák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom ruhátlan utakon.

akadok, akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ fele, de persze sok más ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek had, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszadik, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy? Körülöttem halott vél történetekből, ők határoznak meg. Van, hogy megszeretgetnek, majd eldobnak, mert miért vagyok másé, hogy igazi maradja.

A vendéglátós szólt a punani masszívtól, mi pedig kulturális témákkal folytatjuk. Ugyanis idén, február 19-én ünnepelte 100. születésnapját Kurtág György, aki nem csak a leghíresebb magyar kortárs zeneszerző, de nemzetközileg is egyedülálló jelenség, írja egyébként a Fidelio. A Budapest Music Center padlásszobájában élő zseni kerekesszékhez kötött, ugyanakkor szellemileg teljesen friss. Kihasználva a zenei központ adta lehetőségeket, napjai rendületlenül munkával telnek. A világ minden tájáról látogatják a legelismertebb zenészek, hogy egy olyan lelkileg és szakmailag is megterhelő, rendkívül alázatos munkafolyamatnak vessék alá magukat, ahol akár több óra alatt egy-egy műnek mindössze néhány percét dolgozzák fel, áll a Mozinet közleményében. Nagy Dénes és forgatócsapata úgy nyújt betekintést Kurtág életébe, hogy közben a rendezőt legkevésbé sem egy konvencionális életrajzi film lehetősége érdekelte, mint az alkotó elmondta, nem akartam hagyományos portréfilmet készíteni, hanem egy embert szerettem volna közelről megfigyelni. Itt egyébként fontos megemlíteni, hogy a Kurtág György 100. születésnapja alkalmából megjelent egy bizonyos film, Kurtág töredékek című filmmel, és Nagy Dénes ennek a filmnek a rendezője. Ugyanakkor a kamerák nem kizárólag a zeneszerzőt mutatják meg alkotás közben, vagy a családja körében. A több évnyi és országokon átívelő forgatás során a stáb Kurtág közvetlen környezete mellett többek között eljutott az izlandi zongorista Víkingur Ólafsson és Halle Oddný Magnusdóttir reykjaviki otthonába és Steven Isserlis brit cellóművész cornwalli szemináriumára is. Ugrin Julianna producer számára egyértelmű volt, hogy az ezüstmedvedíjas Nagy Dénes tökéletes választás rendezőnek. Ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, az volt az érzésem, Dénesnek olyan jelenléte van, hogy jól tud együttműködni Kurtág Györggyel, a családjával és közvetlen környezetével is. Rendkívül művelt, alapos rendező, aki kellőképp utána nézett a dolgoknak, Kurtág történetének, életének, zenei közegének. Teljes bizalom volt részemről, hogy amit leír és letesz az asztalra, az szakmailag a végletekig megalapozott. A Kurtág töredékek az első pillanattól fogva mozivászonra álmodott, egyszerre nagyszabású és rendkívül intim dokumentumfilm lett, amelynek hála jobban megérthetjük a kortárs művészet fontosságát és átérezhetjük a legnagyobb művészek egy folyamatos kétejt is. A Kurtág töredékek rendezője, hogy említettük, Nagy Dénes, producere Ugrin Julianna, executive producere Gőz László, vezető operatőre Dobos Tamás, operatőrei Dobos Tamás, Vízkeleti Márton és Farkas Áron, vágója Nikolas Rumpel, zenei tanácsadója Fazekas Gergely, hangmestere Lukács Péter Benyámin, gyártásvezetője Szenoner Noémi. A film gyártója pedig a Nemzeti Filmintézet támogatásával az Eclipse Film. Egyébként a Kurtág töredékek Kurtág György 100. születésnapján, azaz február 19-én került országosan a mozikba, a Mozinet forgalmazásában, és érdemes esetleg utána nézni, hogy egy-egy közeli mozikban vetítik-e még egyenlőre, így július hónapjában is akár, és ha igen, akkor érdemes ezt meg is tekinteni. Minden esetre ennyi információval érkeztünk, folytatjuk zenével, Emilio és a Kalandra vágytam című dala fog folytatni következni a következő percekben.

Idén, azaz 2026-ban, szeptemberben teljesen pontosan lesz 40 éve annak, hogy megrendezték a Guinness rekordok könyvébe való bekerülésért a Balloon Fest 86, azaz 86-ot. No, 1986. szeptemberében egy hatalmas, szórakoztatónak tűnő vállalkozás körüli izgalom kerítette hatalmába az amerikai Cleveland városát. Arra készültek, hogy a Balloon Fest 86 névre keresztelt esemény során 1,5 millió lufit töltenek meg héliummal, azokat egy a városközpont fölött kifeszített hálóba engedik fel, majd szabadjára engedik. Mindezzel a város szegényeit segítő United Way of Cleveland alapítvány számára akartak minél több pénzt gyűjteni. A rekordkísérlet egyébként tragédiába torkolt, két ember halálához vezettek a lufik, több balesetet is okoztak, és több ló is megsérült, amikor megjedtek az égből alászálló léggömböktől, de lássuk a részleteket. Cleveland nem mondható különösebben izgalmas városnak. A helyi vezetés ezért az adománygyűjtés mellett részben azt várta az akciótól, hogy picit jobb színben tüntesse fel az Ohio állambeli települést. Magát az akciót 6 hónapig tervezték, gondos előkészületek után választották ki a központban található Public Square-t, egyrészt, mert könnyen ki lehetett feszíteni fölé a hatalmas hálót, másrészt pedig, mert így nagy tömeg kísérhette figyelemmel az itt gyülekező lufikat. A nagy nap szeptember 27-én jött el. A lufikat 2500, nagyrészt diákokból álló önkéntes töltögette serényen, akkor még mit sem sejtve arról, hogy gond lehet a kezdeményezésből. A felvezetésről szóló híradós anyagok korábban azzal viccelődtek, hogy mivel szélre is lehet számítani, csak nehogy a végén Kanadában kössön ki az összes lufballon. Ám, mivel a vártnál gyorsabban közeledett egy vihar, a szervezők úgy döntöttek, hogy a tervezetnél korábban szabadjára engedik a léggömböket. Az elszabaduló, a szivárvány minden színében pompázó lufik hatalmas, hömpölygő hullánként terítették be a tér sarkán található Terminal Tower toronyházat az összegyűlt tömeg nagy örömére. A közvetítésben büszkén harsogták, hogy a 1,5 millió léggömb szélnek eresztésével megdőlt a Guinness rekord, bár később kiderült, hogy még csak 1,4 milliónál jártak. Ezután jött a hideg zuhany, de hogy mi is ez pontosan, arról egy zene után fogunk beszélni a folytatásban. Egyelőre érkezik a Magna Cum Laude és az Ugorja.

0: A Yata Emona Deo értesíti a gabonatermelőket, hogy az idei évben is felvásárolja a megfelelő minőségű gabonát a dobronaki felvásárlási ponton. A Kázéradgonával együttműködve a felvásárlás Gáncsaniban is zajlik, ahol nagyobb traktorpótkocsik fogadására is lehetőség van. A Yata Emona versenyképes felvásárlási árakat és 14 napon belüli fizetést biztosít az áru átvételét követően. További információkért hívják a 01-584-26-16-os vagy a 051-658-314-es telefonszámot.
1: Ugye az imént beszéltünk a tragédiába fulladt 1986-os clevelandi balloonfestről, és ugye, ahogy említettük, azután jött a hideg zuhany, hogy kiengedték a ballonokat idő előtt, teljesen pontosan 1,4 millió ballont. Na ugye mai szemmel nézve már tudjuk, hogy sem környezetvédelmi, sem biztonsági szempontból nem túl jó ötlet 1,5 millió lufival beteríteni az eget, hiszen a luftballonok nem maradnak örökre a levegőben, valahol földet kell érniük előbb-utóbb, és hát a gumi nem annyira jól lebomló anyag. A tragédiát is az okozta, hogy a lufik nem tudtak örökre repülni. A szervezők előzetesen úgy számoltak, hogy a léggömbök elég sokáig a levegőben lesznek majd, és csak leeresztve süllyednek vissza a talajig. A Clevelandet elérő vihar és eső miatt viszont a lufik még felfújt állapotban aláhultak az égből. Itt évesnek bizonyult az a számítás is, hogy a 1,5 millió lufinak majd csak a 10%-a köt ki az érítóban, aminek a partjára Cleveland épült. A megváltozó szélmozgás nyomán több mint 800 000 lufi kötött ki a tóban. Ez önmagában még a környezetszennyezésen felül sem okozott volna gondot, bár ugye az élővilágra ez is elég veszélyes, csak hogy a parti őrséget két eltűnt horgászmentéséhez is riasztották. A víz tetején úszó több 100 000 léggömb között azonban a kereső csapatoknak esélyük sem volt kiszúrni a két narancssárga mentő mellényben lebegő testet. A férfiak csónakját másnap reggel a partra sodródva találták meg, a holttestükre pedig csak napok múlva bukkantak rá. Még úgy is, hogy a rekordkísérlet másnapjára eltűntek a lufik a tó felszínéről. Az egyik áldozat felesége 3,2 millió dollárra perelte az eseményt szervező alapítványt, ám végül peren kívül megállapodtak. A még az akció napján visszahulló léggömbök jó pár autóvezető figyelmét elterelték, ezért több baleset is történt a városban. Fél órára rá kellett zárni a közeli Lakefront repülőteret is, ám ennél nagyobb baj volt, hogy jelentős mennyiségű lufi landolt egy közeli lovard a legelőjén, és a megijedő lovak súlyosabban meg is sérültek. A lovarda tulajdonosa is beperelte egyébként a szervezőket, 100 000 dollárt követelt, de végül ő is peren kívül megegyezett a United Way of Cleveland-del. A rekordkísérlet bekerült ugyan a Guinness rekordok könyvének 1988-as kiadásába 1.429.643 lufiban állapítva meg a rekordot. A szervezet viszont a Clevelandben tapasztalt károkozás miatt ma már nem hitelesíti az olyan környezetkárosító rekordokat, mint a tömeges luftballon eregetés. Tudhatjuk meg egyébként a Telex cikkéből, teljesen pontosabban az East Combine rovatukból. No, ennyit a lufikról, hát ugye mi is tapasztalhattuk már a cikk és a történet alapján, hogy nem volt igazán a legjobb ötlet ennyi lufit a szabadba engedni, és sajnos tragédiába is torkollott ez az eredetileg pozitív akarattal indult esemény, mondhatjuk talán így is. Minden esetre ilyen már a jövőben nem lesz, legalábbis ami a Guinness rekord könyvbe való bekerülést illeti, ugyanis ahogy azt mondtuk, már nem kerülhetnek be hasonló események a Guinness rekordok könyvébe. És ha már luftballon, akkor bár nem 1,5 millió, de 99 a következő percekben szólni fog, érkezik Nena és a 99 Luftballons.

0: Keresd meg a lányt, énekelte Ákos, mi pedig folytatjuk a 4-es street-tel és a Mondd, hogy itt vagy című dalokkal, aztán várja neked a Zöld Zóna ismétlése is.
1: Mondd, hogy itt vagy,

0: Zöld zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
1: Köszöntöm a Zöld zóna hallgatóit. Magyarország úgy bánik termőföldjeivel és természetes területeivel, mintha azok kimeríthetetlenek lennének. A rendszerváltás óta csaknem 1,4 millió hektárnyi területet betonoztak le, építettek be, gyakran a legjobb minőségű termőföldeket. A klímatudomány 10 üzenete az élhető jövőért nyilatkozatot kiadó tudósok legújabb felhívása szerint a talaj nem megújuló erőforrás. Amit ma lebetonozunk, azt akár évtizedekre elveszítjük, ezért mi hamarabbi szemléletváltásra van szükség. Erről szólunk a mai Zöld zónában. Naponta körülbelül 11-13 focipályányi, azaz 4,5-10 hektár területet vonnak ki a természetes körforgásból, mondja Jordán Ferenc rendszerökológus. Ennek hatására az ország mezőgazdasági területe 1990 és 2024 között 6,5 millió hektárról 5 millió hektárra csökkent, vagyis elvesztettük mintegy 22%-át. Ez körülbelül 3 nagyvárosnyi területnek felel meg. Az ilyen mértékű betonozás környezeti, gazdasági és társadalmi kockázatokat hordoz. A talaj ugyanis nem csak termelési tényező, hanem kulcsfontosságú ökológiai rendszer is. Egy hektár 10 cm mélyen lazított szerves talaj akár 25 ezer fürdőkádnyi vizet is képes befogadni, amikor azonban ezt a felszínt leburkoljuk, a víz nem tud beszivárogni. Ennek eredménye, hogy villámárvizek és aszályok váltják egymást. Ha mindent lebetonozunk, a városaink élhetetlenné válnak. A csapadék nem tud beszivárogni a földbe, a növények pedig nem tudják hűteni a környezetüket. Egy hőségtől lüktető, száraz kőrengeteg nem otthon, hanem egy holt pusztaság, véli Köves Alexandra ökológiai közgazdász. Ürge Vorsac Diana klímakutató pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a betonnal burkolt felületek a nyári forróságban akár 30 Celsius fokkal jobban felmelegedhetnek a többi felületnél, és a hőt hosszú időn át sugározzák a környezet felé. Az egyre gyakoribb hőhullámok idején ez a hőterhelés jelentős problémának számít, ráadásul növeli a hűtési energia igényünket, és ezzel együtt a villanyszámlánkat, a kibocsátásunkat is. A természetes élőhelyek feldarabolása miatt ráadásul fajok tűnnek el, miközben a lebetonozott talaj a széndioxidot sem képes megkötni, így romlik az ország klímamérlege. Ráadásul sok lebetonozással járó beruházásra nincs is szükség. Magyarországon az úthálózat kiterjedtsége például messze meghaladja a régiós országok értékeit. Egy magyar lakosra majdnem 23 méter út jut, míg egy osztrákra alig 14 méter, egy csehre pedig 12 méter, egy szlovákra mindössze 8 méter. A magyar népsűrűség és a csökkenő lakosságszám nem indokolná új utak építését, a tendencia mégis folytatódik. Az építkezéseknél is hasonló jelenség figyelhető meg. Folyamatosan húznak fel új épületeket, de Magyarországon több mint 570 ezer lakó ingatlan áll üresen. Ez a teljes állomány közel 12,5%-a, ami jelentős növekedés a 2001-es 9%-hoz képest. A szakértők szerint a meglévő épületek felújítása helyett újakat építeni fenntarthatatlan és kifejezetten környezetpusztító gyakorlat. Ennek ellenére a megoldást nem az építkezések leállításában, hanem az irányváltásban látják. A meglévő épületállomány hasznosítása, a barnamezős fejlesztések előtérbe helyezése és a talajvédelem szigorítása lenne a megfelelő lépés. Más. Új vízfelületek létrehozását és arborétumok megőrzését, fejlesztését szolgáló határokon átívelő program indult a Mecsekerdő ZRT és horvát partnere részvételével, közölte az alternatívenergia.hu. A Mecsekerdő ZRT közleménye szerint a két éven át zajló Interreg program révén több mint 17 hektárnyi új vízfelület jön létre a Sellyei erdészet területére tervezett erdészeti tározó segítségével, így évi 140 ezer köbméter víz visszatartása válik lehetővé. Ennek eredményeként a környező erdők vízpótlását április és szeptember között akár többször is el lehet majd végezni. A projekt második pilléreként a térség meghatározó gyűjteményes kertjei, a magyarországi Nagymátéi és a horvátországi Lisicsinében található arborétumok megóvására összpontosítanak, több mint 30 hektáron szolgálva a biológiai sokféleség megőrzését, közös cselekvési tervek kidolgozása és a vadkár mérséklése révén. A szakemberek egyebek mellett légi felvételekkel mérik fel a növényzet egészségi állapotát, 7 új talajvíz megkötő kutat létesítenek, és 3 új meteorológiai állomást helyeznek ki. Ezek adatai nem csak az erdőgazdálkodási döntéshozatalt, hanem a kutatói szférát és a helyi agrárvállalkozókat is segítik, hívták fel a figyelmet. A Mecsekerdő ZRT és a Horvát Állami Erdőgazdaság új, közös kezdeményezésének az ad aktualitást, hogy az egyre szárazabb és forróbb nyarak, valamint a talajvízszint folyamatos csökkenése folyamatosan komoly kihívás elé állítja a határmenti régió erdőállományait. A program természetalapú megoldásokkal válaszol ezekre a környezeti változásokra, célul kitűzve a klímatűrő képesség és a biodiverzitás fokozását a Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátum és kiemelt Natura 2000 területek mentén, hívták fel a figyelmet egy közleményben. Kedves hallgatóink, mára ennyi, egy hét múlva ismét Zöld Zóna.
0: Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.

0: Világbajnokság 2026.
1: Minden kedden és pénteken 10 óra után.
0: Labdarúgó VB a Muravidéki Magyar Rádióban.

A Republik dala után rapzenével folytatjuk, ugyanis 2002-ben, július 5-én teljesen pontosan arról számoltak be, hogy Dr. Dre lett a leggazdagabb zenész, miután 2001-ben 62 millió fontot keresett. Ebből egyébként 37 millió származott saját bevételeiből, 25 millió pedig a saját lemezkiadójából, az Aftermath-ből. Ugye azt tudhatjuk, hogy Dr. Dre nélkül talán sehol sem lennének a késő 90-es, illetve korai 2000-es évek legismertebb rapperek egyikei, mint például Eminem, 50 Cent vagy akár Snoop Dogg. A szcéna egyik legelismertebb zenésze, producere és személyisége is egyben. És bár tőle nincsen zenénk a zenetárunkban, azért úgy mondhatni, hogy több zenésszel is együttműködött, közreműködött, többek között a már említett Snoop Dogg-gal is. Na, tőlük fog szólni a Thank You című dal, utána pedig a Creme de la Pop Rád gondolok dalával folytatjuk. Na meg várja majd önöket a hét zene száma is 3/4-kor.

0: Buravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közülhullámon az 558-as kHz-en.
2: Tizennyolc óra után vagyunk, egy perccel teljesen pontosan, és megkezdjük akkor a ma késő délutáni, hát mondhatni már esti magyar nóta, illetve csárdás választását. Mint ahogy azt megszokhatták, ma is három javaslatunk van, lássuk is azonnal az elsőt. Kós Jánostól fog szólni a Bevallom a nagyvilágnak.

Kovács Apollónia után pedig akkor érkezik még a mai szavazás harmadik mondhatni versenyzője, ez pedig Jákó Vera és a Csendül a nóta.

Jákob Verától szól tehát a csendül a nóta, és ezek voltak a mai hét magyar nótája, szavazás három javaslata. A következő percekben pedig akkor bátran telefonálhatnak ide a lendvai stúdióba, kettő telefonszámon leszünk elérhetőek, 575 17 18, illetve az 575 17 19-es telefonszámon. Ha pedig külföldről szeretnének telefonálni, akkor ez plusz 386 2-es, majd pedig az 575 17 18, vagy az 575 17 19-es

0: telefonszámot kell hívni. És még mielőtt beérkeznének az első telefonhívásaink, azért fontos elmondani, hogy e-mailben már érkeztek szavazatok. Erzsi és Betty a második nótára szavaztak, vagyis Kovács Apollóniától a Nem vagyok én boldogságra teremtvére, és Erzsi kérésére majd szólni fog Újvári Marikától a Magyarnak lenni büszkeség nekem, Betty kérésére pedig akkor Kovács Apollóniától a Kalapomra páros tubarózsát tettem. És már be is érkeztek az első telefonhívásaink. Haló, haló, szép napot, jó estét kívánok!
1: Szia, Anita vagyok, Kormánylakról.
0: Üdvözlöm!
1: Szeretnék szavazni a másodikra.
0: Még egy szavazat a másodikra, igen.
1: És szeretném kérni Lovai Lászlótól a Kócos fejem, ha rád hajtott című nótát.
0: Lovai Lászlótól tehát Kócos fejem, fejed, ha rám hajtod?
1: Igen.
0: Kócos fejem. Fejed, ha rám hajtod, rendben, szólni fog. Köszönjük szépen, hogy telefonált, kellemes
1: szépen.
0: Estét. És van még telefonálunk. Haló, haló, szép jó estét, jó napot.
2: Haló, jó estét kívánok, Magdi vagyok Lentiből. Én szeretnék szavazni a másodikra.
0: Igen.
2: És meghallgattam azt a szép magyar nótát, hogy valahol egy kis faluban elmémultak a szerelmes nóták.
0: Valahol egy kis faluban elnémultak a szerelmes nóták?
2: Azt hiszem, ez a... nem... valószínű.
0: Elnémultak a szerelmes nóták.
2: Elhallgattak. Nem tudom, hogy megvan-e.
0: Tokás soktól... Bélától
2: igen,
0: szólni fog, megfelel majd?
2: Szólni igen, igen. Akkor. Nagyon szépen köszönöm, kedves Tamara.
0: Mi köszönjük,
2: nagyon
0: a telefonát.
2: Nagyon szépek a nóták, jók a válogatások. Minden jó, szép estét, viszonthallásra.
0: Kellemes estét kívánunk mi is. És van még telefonálunk. Haló, haló, szép napot, jó estét.
3: Üdvözlöm, kedves Tamara!
0: Üdvözlöm!
3: Én szeretném szavazni a másodikra.
0: Igen.
3: És a zeneszámot kérném, napról napra kevesebb az őszi rózsa levele.
0: Napról napra kevesebb az őszi rózsa levele?
3: Igen, igen.
0: Az őszi rózsa levele, ez is szólni fog. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és kellemes
3: éppen
0: estét kívánunk.
3: Köszönöm én is, minden jót, a viszonthallásra.
0: Viszhall. És van-e még telefonálunk? Van. Haló, haló, jó estét, jó napot! Haló, halljuk egymást!
4: Jó napot kívánok, Tamara! Erzsi vagyok Pacsáról.
0: Üdvözlöm!
4: A második nótára szeretnék szavazni.
0: Még egy szavazat a másodikra.
4: Igen, és hazudtak a gyöngybetűk a hófehér papíron. Azt szeretném kérni és meghallgatni.
0: Elnézést, hazudtak a gyöngybetűk?
4: Hazudtak, igen, a gyöngybetűk.
0: Hazudtak a gyöngybetűk, és hogy volt akkor tovább?
4: A hófehér papíron.
0: A hófehér papíron. Előadót esetleg...
4: Hát, azt nem tudok.
0: Hollai Bertalan lenne?
4: Lehet. Kértem,
0: akkor nem... szólni fog a nóta,
4: jó,
0: ha
4: jó.
0: Minden igaz, megvan.
4: Jó.
0: Köszönjük szépen, hogy telefonált.
4: További szép napot kívánok.
0: Mi is további kellemes vasárnapot kívánunk. És van-e még telefonálunk? Van. Haló, haló. Szép jó estét, jó napot.
5: Üdvözlöm, Tamara, mindkettőknek a stúdióban.
0: Üdvözlöm.
5: Én is a másodikra szavaznám. És az éneket nyújtott pedig kérném, megőrzöm az emlékedet a szívembe zárva.
0: Megőrzöm az emlékedet a szívembe zárva. Csak egy pillanat, amíg ellenőrizzük, hogy megvan-e. Megvan, és már fel is került a listára. Szólni fog.
5: Nagyon
0: köszönjük szépen, hogy telefonált.
5: Jó munkát, csak viszonthallásra.
0: Viszhall. És van-e még telefonálunk? Úgy tűnik, hogy van. Haló, haló. Szép napot, jó estét.
6: Haló, kedvi csókoló, Weisinger József vagyok, Csurgóról.
0: Üdvözlöm.
6: Szeretném szavazni a másodikra.
0: Még egy szavazat a másodikra, igen.
6: És szeretném meghallgatni Máté Otiliától Fenyő, fenyő, jaj, de magas fenyő.
0: Máté Otiliától tehát a Fenyő, fenyő, jaj, de magas fenyő című nótát. Csak egy pillanat, amíg ellenőrizzük, hogy megvan-e a zenetárunkban. Megvan, fel is került a listára, és szólni
6: köszönöm
0: is fog.
6: Szépen, szép napot kívánok, kedvi csókolom.
0: Mi köszönjük, hogy telefonált, és további kellemes vasárnapot kívánunk.

0: már a következő telefonálónkat köszöntöm. Haló, jó napot, jó estét!
1: Igen, szintú, hogy jó napot, jó estét, mindegy, hogy mondjuk.
0: Üdvözlöm.
1: Valéria vagyok Zalaegerszegről.
0: Melyik nótára tetszik szavazni?
1: Gyermekem már ketten a másodikra, úgyhogy...
0: Kettő szavazott a másodikra, igen.
1: Ő fogja elvinni a klímet, azt hiszem.
0: Hát, 10 szavazattal úgy tűnik, hogy igen, erősen ez a dal fogja nyerni a mai szavazást. Milyen nótát küldhetünk?
1: Hát, ha van olyan, hogy 4 fogatos hintó, 4 fekete pejló van elébe fogva.
0: 4 fogatos hintó, és akkor hogy volt? 4 fekete...
1: Pejló.
0: 4 fekete ló, 4 fogatos hintó, 4 fekete ló. Hát az úgy tűnik, hogy sajnos nincs meg a zenetárunkban. Esetleg egy másik nótát tudna mondani?
1: Akkor Bangó Margittól valami.
0: Bangó Margittól valami bármi akkor? Bármelyik
1: igen,
0: nóta?
1: Igen, igen.
0: Rendben, akkor Bangó Margittól szólni fog az egyik nóta. Mi meg köszönjük szépen, hogy telefonált, és további kellemes vasárnapot kívánunk.
1: Köszönöm, viszont kívánok, minden jó.
0: Viszhall. És van-e még telefonálunk? Úgy tűnik, hogy egy van. Haló, haló, jó napot, jó estét!
2: Jó napot kívánunk!
0: Üdvözlöm!
2: Magdolna vagyok, Lentiből.
0: Melyik nótára tetszik szavazni?
2: Szavazni a másodikra.
0: Már a 11. szavazat a másodikra, igen?
2: Igen, és kérném a Valahol a szívem mélyén című dalt.
0: Valahol a szívem mélyén. Esetleg egy előadót tudna mondani?
2: Tarnai Kisztánynó, azt hiszem.
0: Valahol a szívem mélyén, és már fel is került a listára. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és kellemes estét kívánunk.
2: Köszönöm, viszont hallásra.
0: Viszhall.

0: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.
1: És már vannak is újabb telefonálóink. Halló, halló, szép napot, jó estét kívánok!
2: Halló, jó napot kívánok!
1: Üdvözlöm!
2: Mária vagyok Berzencéről, a második nótára szeretnék szavazni.
1: Még egy szavazat a másodikra, igen.
2: És szeretném kérni Víg Bertalantól.
1: Víg Bertalan, igen.
2: Amikor az ember 60 éven túljár.
1: Amikor az ember 60 éven túljár. Egy pillanat, csak ellenőrizzük a hangtechnikus kollégával, megvan-e? Megvan, szólni fog. Köszönjük szépen, hogy telefonált, és kellemes vasárnapot kívánunk. És van még telefonálunk. Haló, jó napot, jó estét!
3: Jó estét kívánok!
1: Üdvözlöm! Halljuk egymást? Haló?
3: Igen.
1: Üdvözlöm, vonalban van.
3: Szavazni a másodikra.
1: Még egy szavazat a másodikra, igen.
3: Kérném pedig a... Van Szegeden boszorkány. Még azt mondják, nincs Szegeden boszorkány.
1: Nincs Szegeden boszorkány. Egy pillanat, bocsánat, csak el tudná egy picit távolodni a rádiótól, vagy pedig lehajtani?
3: Lekapcsolom.
1: Most már akkor halljuk egymást, ha minden igaz.
3: Na, jó.
1: Szóval akkor mi lenne a nóta címe?
3: Még azt mondják. Van Szegeden boszorkány.
1: Kiskárolytól, amíg azt mondják, nincs Szegeden boszorkány, akkor az lesz az.
3: Nincsen, akkor
1: de megvan, megvan.
3: Dankonótát kérek.
1: De megvan a, akkor, megvan a nóta, csak nincs Szegeden boszorkány a címe.
3: Igen, akkor.
1: Úgyhogy szólni fog a nóta kérés. Mi pedig köszönjük szépen, hogy telefonált, és kellemes vasárnap estét kívánunk.
3: Viszont.
1: És van még telefonálunk. Halló, jó napot, jó estét.
4: Abraham László vagyok.
1: Üdvözlöm.
4: Szavazok a egyes dalra, és kérem a Szai Lászlótól a halkon perengedett a csárdást.
1: Szóval egy szavazat az elsőre, és hogy volt a...
4: Szalai Lászlótól a halkan pengesd ezt a csárdást.
1: Szalai Lászlótól a halkan pengesd ezt a csárdást. Rendben, ez is szólni fog.
4: Köszi.
1: Köszönjük szépen, hogy telefonált. Kellemes napot kívánunk. És van még telefonálunk? Úgy tűnik, hogy nincs, de ha minden igaz, akkor még egy nótára maradt időnk.

0: Nos, bár telefonhívásunk nem érkezett, de e-mailben beérkezett még egy szavazat. Márta a második nótára szavazott, és Dóri József egyik nótáját szeretné meghallgatni, úgyhogy akkor Dóri Józseftől is szólni fog, nóta még ebben az órában. És akkor, ahogy azt már valószínűleg mindenki sejtheti, aki követte a szavazást, hát keményen 14 szavazattal megnyerte a második nótajavaslat, azaz Kovács Apollóniától a Nem vagyok én boldogságra teremtve ezt a mai Hét Magyar Nótája választást, úgyhogy ez lesz az új Hét Magyar Nótája. Reméljük, hogy mindenki elégedett ezzel a választással, ugyanis, ahogy azt mondani szoktuk, az önök kezében volt most is a választás. No, Kovács Apollónia nótája lesz az új Hét Magyar Nótája, ebben az órában pedig akkor szóljanak az önök kérései.
1: Újra vidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

gyöngyvirágos kis kertedben mosolyog a napsugár. És gyöngyvirágos kis

ne tudja meg soha senki, hogy még mindig valakivel vágom. Valamikor boldog voltam a bűnkön.

0: kedves kis orcáit, na Pestig csókolja. Ajándék a csókja. Unokái kezét magához szorítja. Kedves kis orcáit, a Pestig csókolja, ajándék a csókja.
1: Ezt az órát még a nóták zárják, utána pedig majd várja önöket a mai esti mese, és egyben búcsúzik a délutáni csapat. A zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a hangtechnikus kolléga Bencik István, a műsorvezető Gönc Tamara. Mi megköszönjük figyelmüket, és továbbra is csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak a Moravidéki Magyar Rádió társaságában, ugyanis az esti mese után várja majd önöket 8-tól a terepjáró ismétlése, 9-tól a fordulópontok ismétlése, és az esti műsor folyamán rengeteg jobb jobb zene itt a Moravidéki Magyar Rádióban. Ha tehetik, tartsanak holnap reggel 17:30-tól a délelőtti csapattal is, addig is viszont kellemes estét és kellemes rádiózást kívánok mindannyiuknak.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Budapesti Magyar Rádióval.
1: Móra Ferenc, a nagyétkű kórogyi. Nagyétkű kórogyi nem volt valami Deli Levente, akinek vitézi tetteit országvilág ismerte volna. Jámbor Kukta volt a Nagy Lajos király udvarában, s késnél, villánál egyébbel nem tudott hadakozni. Azzal azonban igen tudott bánni. Amelyik sült maracra ráfogta a fegyverét, abból egy porcogó sem maradt meg magnak. De még egy kemence rétest is megevett rá, s egy tarisznya diót azon hajastúl elropogtatott utána. Akkor aztán azt mondta, hogy most már elverte az éhét. Az udvari apródok sokat évelődtek a nagyétkű Kuktával, hanem a főszakás egyszer megunta a tudományát, megjelentette a királynak, hogy nem lehet meggyőzni a kórogyi Péter étvágyát. Föleszi az egész udvari konyhát, királyom, panaszolta félig bosszúsan, félig nevetve. Lajos király nem szerette maga körül a sok léhűtő népet, de a nagyétkű kórogyi dolgán mégiscsak elnevette magát. Hát, amúgy békességes, jó fiú. Nem bírt az a légynek se, uram király, csak éppen az étvágyával nem bír. Ha semmit rá nem bízhatok a konyhám, mert amit süt, főz, mind maga éli fel. Hát, se baj, nevetett a király. Ennyit csak elbír még a magyar király udvara. Viseljétek gondját, hogy panasza ne lehessen ránk. Ritka tudomány az övé, hát ha még hasznát is vehetjük valamikor. Ettől fogva igazán gyöngyélete volt a nagyétkű kórogyinak. Most már nem csak az éhét verhette el, hanem jól is lakhatott kényekedve szerint. Ki is gömbölyödött, mint a duda, s mikor az olasz hadjáratba indult Lajos király. Gurítani kellett a táborban a nagyétkű kórogyit, mint a hordót. Rimánkodott is a főszakácsnak, hogy hadd maradhasson ő otthon házőrző pásztornak, de azt meg nem indította a könyörgés. Minden gulyánkat fölennéd, mire hazakerülnénk. Kiinnád rájuk a Duna vizét. Na gyere velünk, atyám fia, böjtöld meg egy kicsit a sok dínomdánomot. Nem is szenvedte meg úgy senki az olasz hadjáratot, mint a nagyétkű kórogyi, maga a király is. Akár hányszor csak úgy körme közül ebédelt, s bizony a Jámbor Kuktának se igen terítgettek asztalt, csak akkor volt jó neki, ha egy-egy narancserdőbe bevehette magát. Úgy ette az aranyalmát, mint más ember a cseresznyét szokta, hanem azért, mire Nápolyig leértek, csak úgy csörgött már a csontja. Egyéb húsféléhez nem igen jutott az Isten adta, ha csak varjút, verebet nem nyilazott, utoljára pedig azok is kerülték a magyar tábort, annyit riasztgatta őket a nagyétkű kórogyi. 3 hétig tartott Nápoly ostroma, mikor a szorongatott olaszok követeket küldtek ki Lajoshoz, egyezkedés végett. Nagy kísérettel jöttek a követek válogatott hadinéppel, szálfatermetű vitézekkel. Mutogatni akarták a magyaroknak, hogy nincs nekik mit félni a magyaroktól. Maguk fitoktatására vitézi tornát is játszottak a mezőn, dárdát hánytak, kopját törtek, s utoljára egy toronytermetű olasz Levente nekiugrott a tábor mellett legelésző gulyának, fölkapta a legerősebb bökröt, s oda tette Lajos király elé. Ilyen legényeket nevel az olasz föld, magyar ura. Fordultak oda kérkedve a nápolyi követek a királyhoz. Csodálkozó morgás futott végig a magyar urakon, Lajos király azonban kicsinylőleg legyintett a kezével. Különbet tudnak ennél a magyar legények. A legkisebb Kuktám is megeszi azt az ökröt, amit ti megemeltetek. Az olaszok nevettek a tréfán, azonban Lajos király komolyan előparancsolta a nagyétkű kórogyit. Éppen sáskákat szedett az Isten adta a mezőn, s átkozta az olasz földet, hogy szedett az Isten adta a mezőn, s átkozta az olasz földet, hogy különb húst ne

0: főzte, becsináltnak. Készítette borsos lével, tárkonnyal, tejfölös mártással, gyömbérrel, kavarta káposztával, keverte mindenféle fűszerszámmal. Péter pedig ette lélegzet nélkül, az egyik szája végén tömte befelé a húst, a másikon szórta kifelé a csontot, s mire mindent leereszgetett a horpaszába, alig látszott ki a csonthegyek közül. Akkor aztán azt mondta nagy alázatosan. Tán hozhatnák is már azt az ökröt, mert ez a sok mindenféle pószpász majd eltalálja venni az étvágyamat. Lajos király olyan jó ízűen nevetett, hogy a könnye is kicsordult bele, a követek pedig ész nélkül takarodtak vissza Nápolyba, s kinyitották a város kapuit a magyarok előtt. Olyan emberekkel nem lehet harcolni, akik közül a legalább való is egy ökröt eszik meg egy gyűltében. S még akkor is azt kérdezi, hogy hol van a többi. Így vette hasznát Lajos király a nagy étkű kórogyi tudományának, s volt rá gondja, hogy többé ne kelljen neki tücskön, verében élni.
1: Itt a vége, most jövőn le!
2: Csepámokat!
3: Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

0: tudom.
1: I call her Dasha, but she's my sister. Say hi, Anna.
2: Hi.

0: belevész. Ebbe, ha nincs be...
1: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
2: Köszöntöm a hallgatókat! Szombaton 18 óra 30 perckor megtartották a 18. Nemzetközi Halászléfőző Verseny eredményhirdetését. A 23 résztvevő csapat közül 7-en bronz, 8-an ezüst, 8-an pedig aranyminősítésben részesültek. Az öttagú zsűri értékelése alapján a legjobb halászlevet a zombori Csárda Andrics készítette. Cigán Szilvia beszámolója.
3: Az a kérdés, amit már csak megválaszolhatunk, hogy melyik csapat az, aki megnyerte az idei nemzetközi halászléfőzőverseny. Hát egyébként már 18-an. Csárda Andrics, Szombor!
4: Lendván a 18. nemzetközi halászléfőző versenyen 23 csapat vett részt. A helyi főzők mellett Magyarországról, Szlovákiából és Szerbiából is érkeztek a halból készített étel különlegességet készítő szakácsok. 7 csapat bronz, 8-an ezüst és 8-an aranyminősítést kaptak. A beszámoló bevezetőjében a kissé zajos eredményhirdetést hallották. Hadd mondjuk el még egyszer, a harmadik helyezést az altiszai Ladikos, a másodikat a Völgyifalusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület nyerte el, a 2026-os év legjobb halászlevét Lendván a zombori Csárda Andrics állította elő. A minősítés az öttagú zsűri feladata volt.
5: A zsűri elnöke Fülöp András, aki elmondja nekünk, hogy mit pontoztak, hogyan pontoztak, és melyik volt a legfinomabb halászlé a 18. nemzetközi halászléfőző versenyen Lendván.
6: Szeretettel köszöntök mindenkit. A lényeg az benne, hogy a halászléfőző versenyen voltunk, természetesen halászléről döntöttünk. A zombori csapat lett az első helyzet, akik a legfinomabb halászlét főzték, ők tudják a hagyományon belül, hogy a halászlét ez milyen szükséges. Finom hal, sok hagyma, kis paprika, kis lész, egy kis lélek és szeretet kell vele.
5: Mit javasolna azoknak, akik nem voltak a leglegjobbak? Mire kell odafigyelni jövőre?
6: Rosszul teszed kérdezni, mindenki nagyon jó volt. Nagyon jó volt, de mindig van egy verseny, ahol valahol első helyezettet kell hirdetni. De ez nem kell, hanem ez a zsűrizés folyamán egy közös konzultatív tevékenység, amikor az ízek alapján összeadunk 6 embernek a pontszámait, és abból jön ki a legjobb helyezett. Ez egy szubjektív, de mégis relatív.
5: Mondjam azt, hogy dicséretet érdemel minden csapat?
6: Az abszolút. Sőt, én csak hálás vagyok, hogy ilyen csapatok összejönnek, és itt szórakoznak, mert tulajdonképpen olyan, mint egy olimpia, hogy a részvétel a fontos, nem a helyezés.
4: A hagyományos rendezvény szervezője ezúttal is a Lendva község Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség volt. A rendezvény esti része előtt elnökétől, Horváth Tomitól kértünk véleményt.
5: Hogyan értékelni a 18. nemzetközi halászléfőző versenyt?
7: Őszintén nagyon meg vagyok elégedve. Lehet, hogy most ez nem is ide tartozna, de lehet, hogy kicsit többen dolgoztak azon, hogy ne sikerüljön ez a rendezvény, mint amennyien dolgoztunk azon, hogy sikerül, de azt hiszem, hogy mi győztünk az az oldal, akik azon dolgoztunk, hogy sikerüljön. Láttuk a telt sátort, sőt, kihullámzott a nép a sátorból, gyönyörű néptáncfesztiválunk volt, 23 csapat leadta a zsűrinek a halászlé mintát, végigjártuk az asztalokat, mindenhol jókedvű társaságokat, vidám embereket láttunk, szerintem ez a fizetség azért, amiért csináljuk ezt az egészet.
5: Tehát várhatjuk a következő évi halászléfőző versenyt.
7: Hát azt már lehet, hogy nem tőlem függ, hát összeválasztások vannak, az önkormányzat a főszervezője, lehet, hogy új vezetőség lesz, erre nem tudok ígéretet adni, de ha tőlem függ, akkor biztosan. Én arra is törekedtem, hogy elvigyük erő helyszínről, egy, szóval nyár van, meleg van, egy olyan helyszínre, ahol tényleg kicsit kellemesebb végigcsinálni, mert az aszfalton a bogrács vagy a kondér mellett főzve nem éppen kellemes. Most tényleg az idő egy kicsit a javunkra dolgozott, szóval hogyha ez múlt héten lenne, akkor majdnem úgy mondhatom, hogy nem is lehetett volna kivitelezni, vagy le kellett volna mondanunk. A jövő az nem csak rajtunk múlik, hogyha rajtunk múlik, akkor biztos, hogy meg fog történni.
2: Kedves hallgatóink, a mai terápiáróban Cigán Szilvia összeállítását hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

ez a csend ide bent. Csak a saját világodban ne légy idegen. Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend ide bent.

másnapra tuti nem leszek itt se ébredésre. Senki nem tudom megfogni kb. De megmentelek, nem leszel a sok zsiványé. Figyelj baba, most jön a legjobb finálé. Megcsukolak, te leszel a csók király.

0: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Ez itt ma Nem a csodálatos világunk Kósa Ferenccel. Rekordos műsorunk helyén, nyáron ugyanis korábbi Kósa Ferenccel közös sorozatainkból válogatunk egy-egy adást. Tehát ma népünk évszázadai, és benne egy erdélyi fejezet.
1: Peregnek az évek, jönnek-mennek a királyok és a fejedelmek. Egy tűnik állandónak, az ország háromra szakadtsága. A királyi Magyarországot második Mátyás, második Ferdinánd német-római császárok után harmadik Ferdinánd vezeti. Persze az osztrákoknak Magyarország továbbra is csak egy mellékes szintér. Erdélyben a bátoriak korszaka után színre lépnek a Rákócziak és a Bethlen család tagjai. Erdély az 1600-as években nagyon szép ívű fejlődés után találja majd magát hirtelen újra a mélyben. Tehetségesebb és ügyetlenebb uralkodók a népünk évszázadaiban. Harmadik Ferdinánd szelídebb volt elődeinél, és végre lezárja a 30 éves háborút is. Erdélyben Bethlen örökségét első Rákóczi György példásan viszi tovább, az ő utódja viszont már képtelen lesz ugyanerre. Kósa Ferenc először a császárról mesél.
2: A harmadik Ferdinánd lényegében a 1600-as évek közepén uralkodott Magyarországon, 1637 és 57 között volt magyar király. Apja második Ferdinánd német-római császár volt, aki egyben magyar és cseh király is volt, édesanyja pedig Wittelsbach Mária, Anna bajor hercegnő. Hát már emlegettük sokszor, ugye, hogy a Habsburgoknál megvolt ez a rituális hagyomány, ugye, hogy az unokatestvérek is összeházasodtak, hát így akarták lényegében egybe tartani, úgymond a Habsburg birodalmat, tartományot, a földterületeket. Mert most visszatérve harmadik Ferdinándhoz, fontos szerepe volt a 30 éves háborúban. 1648-ban az uralkodással közepette kötik meg az úgynevezett Westfáliai békét, és ő, mint császár, mint német-római császár kénytelen volt fontos engedményeket tenni, hogy Franciaországnak, Svédországnak területeket vesztett el a császársága, és biztosította a német protestánsoknak a szabad vallásgyakorlatot. Hát a császár már csak névleges hatalommal rendelkezett a német fejedelmek közt. A nagy császárság 294 különböző államra, városállamra bomlott szét, hogy az örökös tartományok, amely a Habsburgok örökös tartományai voltak, szóval itt nagyjából Ausztriára gondolok, a mai Ausztria területére, Szlovénia területére, hát ott viszont harmadik Ferdinánd nem engedett semmilyen beleszólást.
3: Igen, úgyhogy lényegében azért a 30 éves háborút majdnem, hogy elvesztették a Habsburgok, hogyha mondhatjuk így, de hát természetesen ez nem volt ilyen egyértelmű. Ez a konfliktus ez olyan színes volt, hogy a svédek még egészen Bajorországig is le tudtak törni. Például volt egy Wallenstein nevű híres generális, ugye az osztrákok oldalán, őt váltotta föl egyébként, mint hadvezér, harmadik Ferdinánd, úgyhogy ő mint hadvezér is sikerült szerezzen tapasztalatokat. Az volt az osztrák Habsburgok szerencséje, a német császárság szerencséje, hogy a törökökkel ilyenkor ugye béke volt, mert hát például Erdéllyel épp elég konfliktus volt, ezt már ugye tisztáztuk múltkor Bethlehemnél, amikor erről beszéltünk. A harmadik Ferdinánd hogy bánt ilyenkor a törökökkel, hogy igyekezett Magyarországon uralkodni?
2: A törökkel való viszony igenis jó volt Ferdinánd uralma alatt. A Portával békére törekedett, 1640-ben 22 évre meghosszabbították a zsitva-toroki békeszerződést, amelyet még 1606-ban kötöttek meg, és az oszmánokkal fennálló jó viszony miatt, sőt, még Zrínyi Miklósnak, a nagy hadvezérnek és a horvát bánnak is megtiltotta a hadi vállalkozásokat Magyarországon. Hát ezért természetesen Magyarországon komoly ellenzéke volt, de nem csak ez miatt, hanem még néhány fontos dolog miatt. Hát így például külföldi bérlők kezébe adta a szarvasmarha kereskedelmet Magyarországon, hát ez is értette úgymond a magyar nemesség jogait. Hát a trónörökös, akit úgy szintén, ugye Ferdinándnak hívtak, váratlanul meghalt, és most összehívta Ferdinánd az országgyűlést, és itt majd fiatalabbik fiát, Lipótot választották meg Magyarország királyává. Azt is el akarta érni Ferdinánd, hogy örökletessé tegyék Magyarország koronáját, hát ez azt jelenti lényegében, hogy a Habsburgok, ugye, Magyarország örökös királyai legyenek, természetesen ez sem sikerült neki, mivel a rendek ellenálltak, itt a nemesi rendekre gondolok, és még egy nagyon fontos dolog, amivel sértette a magyarok érdekeit, halogatta a nádorválasztást is, és helytartót akart kinevezni Magyarországra. Ez a törekvése is kudarcot vallott, itt megint a magyar rendek ellenálltak.

0: effektíve mégiscsak anélkül, hogy elérte volna, így alakult, ezen túl mindig csak Habsburg királyaink lesznek majd, vagy hát Habsburg lotaringiai.
1: Igen, Habsburg királyaink lesznek, de majd a magyar rendek majd, amikor lényegében Magyarországról kiűzik a törököt, ugyanakkor majd hálából lemondanak az elvben, úgyis csak elvben rendelkezett szabad királyválasztásról. Igen.
0: Na, úgyhogy akkor mégiscsak ez lesz a gyakorlatban. De emellett azzal is fölkeltette maga ellen a rendeket, az osztrákokat és a cseheket is, a harmadik Ferdinánd, hogy szeretett volna állandó hadsereget létesíteni, ugye török példára úgymond. Nem sikerült neki azért megvalósítani, mert túl drága lett volna, de hát azért tartottak egyes urak attól is, hogy mi van, hogyha esetleg ellenük használná fel ezt a hadsereget, majd harmadik Ferdinánd, azért is nem járultak hozzá. Ő majd azzal reagál erre, hogy sikerül felszámolni az osztrák és cseh rendiséget a uralkodása végére elég szépen, így már elmozdítja Ausztriát az abszolutizmus, tehát a királyi egyeduralom felé, ugye erről majd még fogunk beszélgetni az abszolutizmusról majd a következő évszázadban. Hát egyébként még csak annyit fűznénk hozzá, hogy ő egy nagyon kimunkált, művelt ember volt, 7 nyelven beszélt, érdeklődött nagyon az itáliai művészetek iránt, ugye ilyenkor kezdett a barokk zene komolyabban elterjedni, és ő ezért egy zeneszerző is volt. Az első ilyen Habsburg, aztán az utódai is majd zeneszerzők lesznek. Pozitív vonása volt, hogy ugyan vallásilag az ellenreformációt támogatta, de nem volt egy olyan fanatikus, mint elődje. Hát elérkeztünk első Rákóczi Györgyhöz. Már egy Rákóczi nevű fejedelem érdekességképpen volt, ugye Erdélyben ez egy Rákóczi Zsigmond volt. Hát sajnos ez a bátori Rákóczi, bocskai Betlen, hát ez ugye egy komoly keveredést tud a fejünkben előállítani, mivel ugye nagyon sok egyforma nevű, vagy hát előnevű erdélyi fejedelem volt ilyenkor, és hát például ezek a Rákócziak még nem az a Rákóczi, aki majd egy függetlenségi háborúval áll elő az 1700-as évek elején, de már ezek az, ugye az elődjei, igen.
1: A első Rákóczi Györgynél tartunk, ő 1630 és 48 között volt Erdély fejedelme, 1593-ban született Szerencsén. Édesapja Rákóczi Zsigmond, ahogy említetted, már erdélyi fejedelem volt, és édesapja idején kezdődött a Rákóczi ház felemelkedése. Különböző funkciókat végezett első Rákóczi György, mielőtt fejedelemmé választották volna, így Borsod vármegye főispánja volt, majd király étegfogó, aztán az ónodi vár kapitánya. 1619-ben Betlen Gáborhoz csatlakozott, részt is vette a hadműveleteiben. Majd 1630-ban a segesvári országgyűlés fejedelemmé válaszza, természetesen ez fontos volt a szultán hozzájárulása is.
0: Az erdélyi fejedelmek utódlása az nem mindig volt olyan egyértelmű, éppen többször is próbáltak dinasztiákat létrehozni, ugye egyes személyek. Na most hát hogy sikerült elérni a Rákóczinak azt, hogy a betleheni aranykor az tovább fent maradjon? Egy okos politizálást igényelt ilyenkor Erdély esetében, ugye a törökökre, a Habsburgokra tekintettel kellett lenni, és hát ezt a szűk ösvényt kellett járni.
1: Szóval ő igyekezett követni Betlen Gábor gazdaságpolitikáját. A várakban nagy élelmiszer és lőszer raktárokat halmozott fel. Az is fontos, hogy tanácsosait nem vallásuk, hanem tudásuk szerint válogatta, szóval nem csak a kálvinisták kerültek be közéjük, hanem a katolikusok és az unitáriusok is. Érdekes, hogy udvarában többször hídvitákat is rendezett, és ezeken a hídvitákon az erdélyi jezsuiták és a protestáns prédikátorok vettek részt, de meg kell említeni, hogy részt vett a fejedelem felesége is többször, nevezetesen Lorántffy Zsuzsanna, aki egy igen művelt asszony volt, és majd később többet fogunk beszélni róla.

0: Most viszont hát próbáljunk meg beszélni első Rákóczi György külpolitikáról, amit ugye tudunk, hogy mindig a Porta is diktált valamennyire.
1: A svédek ugye többször is megpróbálták rávenni, hogy lépjen a 30 éves háborúba, természetesen svéd szövetségesként, protestántok szövetségeseként. 1644-ben támadásba is indult. Első Rákóczi György csapatai ekkor elfoglalják Kassát. Viszont a svéd szövetségesek késtek, és Eszterházy Miklós nádor pedig a Vág folyó mentén, ugye felvidék terület, ilyen verességet mért Rákóczi egyik seregére, és majd 1645-ben ismét az erdélyi hadak támadnak, bevették ekkor Nagyszombatot, és egyesültek majd a svéd csapatokkal, eljutottak egész Brünék, ez a mai cseh Brno városa. Mert a Porta nem jó szemmel nézte ezt a úgynevezett Rákóczi féle avantúrát, ugye, ha is nevezhetném ezt, és azért Rákóczit visszarendelték. Majd 1645-ben Rákóczi megkötötte az úgynevezett linci békét, ismét Erdélyhez csatolták azt a hírt, még a Bethlen alatt megkapott felső magyarországi vármegyét, és Rákóczi és örökösei több családi birtokadományt is kaptak, így például a Tokajvárát, Tarcalt, Regécet, Ecsedet. Békének még egy nagyon fontos mozzanata volt, mert megengedte a szabad vallás gyakorlatot, és ez garantálta a parasztok számára is, ami nagyon fontos.
0: Az Erdélyben amúgy is meglévő jó valláspolitikát, elnéző valláspolitikát kiterjesztették akkor erre a hét vármegyére is ilyenkor, ami megint csak Erdélyhez került most már talán harmadszorra. Elég érdekes kaland ez, hogy egy erdélyi fejedelem éppenséggel a svédekkel tudjon szövetséget kötni. Hát ilyenkor ilyen furcsán alakult ez a 30 éves háborúban Európában, hogy egészen az északi nagyhatalomként működő svédek Közép-Európában is tudtak operálni. No, de hát nem csak a harcmezőn tudott sikereket elérni Rákóczi, hanem ugye említettük, hogy jól házasodott is Lórántfi Zsuzsannáról. Még érdemes beszélnünk, hiszen ő nem maradt egy szürke feleség.
1: Hát igaz, Lórántfi Zsuzsanna 32 esztendeig volt első Rákóczi György felesége. A könyvek úgy írják, hogy boldog házasságban éltek, és amikor még ifjú házaspár volt a Rákóczi és Zsuzsanna, akkor Sárospatakra költöztek. Rákóczi halála után Zsuzsanna ott maradt, ugye Sárospatakon 1660-ig, amikor meghalt.
0: Hangsúlyozzuk ki megint csak, hogy Erdély aranykora tovább tart, és ez nem csak gazdasági értelemben, hanem szellemi és kulturális értelemben is igaz. Ilyenkor nagyon sok maradandót és fontosat sikerül megalkotni. Hát amit sajnos majd második Rákóczi György egy kicsit el fog tékozolni, pedig hát ez meglepő, hisz őt tudatosan készítették fel az uralkodásra. Ő volt az első olyan fejedelem Erdélyben, akinek ugye ebben osztályrésze volt, hogy így készülhetett már erre, nem véletlenül vált ő uralkodóvá, mégis egy meggondolatlan és egy hát rosszul politizáló fejedelem válik belőle, aki nem csak hogy kockára teszi Erdélynek aranykorát, hanem teljességében le is nullázza.
1: Második Rákóczi György Erdély fejedelme volt 1648 és 60 között, megszakításokkal, ő első Rákóczi György és Lórántfi Zsuzsanna fia volt. Hát egyik fő célja a lengyel korona megszerzése volt, tudjuk, hogy már ilyen előfordult, ugye, Báthory István korában. A lengyelek ellen háborúzó svédekkel is szövetkezett, nevezetesen 11. Károly királlyal. A fejedelem a román fejedelemséggel és a kozákokkal szervezkedett, alakította ki, úgy mondjam, egy hadi szövetséget, de a törököktől nem kapott engedélyt Lengyelország megtámadására. Így 1657-ben saját szakállára, úgymond, bevettek Rakót, és csapatai egyesültek a svédekkel. Hát közben a svédeket a dánok támadták meg, így a svédek visszavonultak, és most Rákóczi magára maradt csapataival, a kozák és a román segédcsapatok is cserben hagyták, a csapatokat ki akarta vonni Lengyelország területéről, na majd a lengyelek, akik a csapatokat Erdély felé vezényelték, egy kelepcébe csalták az erdélyeket, és tatárok kezére kerültek el a katonák, és így majd végül is az erdélyi hadsereg Krimben fejezte be fogságba a hosszú útját.

0: Fekete-tenger fölött, ugye Ukrajnában, nem ez volt sajnos az egyetlen rossz vállalkozás a Rákóczinak, és hát ugye az alapvető hiba az az volt, ugye százszor mondtuk, hogy nem szabadott Erdély fejedelmének úgy operálnia, hogy közben nem figyel a portára, ugye a törökökre, a törökök továbbra is uralták azért ezt a vidéket itt, és amiben ők nem mentek bele, azt jobb volt nem erőltetni, és pár év alatt elpusztul az, amit eddig fölépítettek.
1: Nagyon rossz lépésekről van itt szó, második Rákóczi György oldaláról, és most a szultán parancsára le is mondatták Rákóczit, Rédei Ferenc került a fejedelmi posztra, hát természetesen Rákóczi nem nyugodott bele, majd 1658-ban megint összehívatja az országgyűlést, nevezetesen Medgyes városában, és az országgyűlés újonnan fejedelmi válassza, hát ez megint természetesen majd háborút vált ki, és több mint 100 000-es török, tatár, kozák, román csapatok törnek be Erdélybe, természetesen a szultán biztatására. Koprülő Mehmed nagyvezér, Barcsai Ákost nevezte ki Erdély fejedelmévé. Segesvári országgyűlés ezt el is fogadta, hát el is bírom képzelni, hogyan nézhetett ki, ugye 100 000 külföldi katona állomásozik Erdély területén.
0: Volt már azért Erdélyben ilyen fejedelem, aki jött és ment. Ilyen volt ugye Báthori Zsigmond, aki szintén mint gyenge fejedelem vonult be ugye a történelemből, ő ugye háromszor mondott le, vagy mondatták le, vagy gondolta meg magát, és akkor jött ugye Székely, Mózes, Vitéz, Mihály, Báthori, András és a többiek. Na hát itt is most akkor 2-3 ilyen kisebb fejedelem ékelődik be Rákóczi uralmába. Sajnos, amikor egyéni érdekek dominálnak, akkor ilyenek is megtörténnek. Egyébként érdekes, hogy hát azért sok fejedelemről beszélünk, ezek közül gyakorlatilag csak egy darab volt Székely. Ez a bizonyos Székely Mózes. Mivel tetézi be második Rákóczi György áldásosnak nem nevezhető munkáját?
1: Hát igen, Rákóczi megint nem nyugodott bele, ugye, hogy más lett a Erdély fejedelme. Csapatai pedig Barcsai Ákos ellen fordulnak. Barcsai a törökhöz fordul segítségért, Rákóczi természetesen a királyi országrészben élő méltóságokhoz, és most több ütközet, csatározás után a végső összecsapás majd 1660-ban zajlik le. Ekkor Szajdi Ahmed, budai pasa hadai százfenesnél döntő vereséget mernek Rákóczi hadaira, maga Rákóczi is súlyos sebeket kapott, és belehal sérüléseibe.
0: Olyan nagyon sokan talán nem sírtak azért utána. Egy gyenge fejedelemről volt szó, míg ugye a műsor elején még egy harmadik Ferdinánd császárról beszéltünk, aki azért, hát mondhatni talán, hogy egy jobb császár volt, de hát természetesen nagyon nehéz volt császárnak, vagy királynak, vagy fejedelemnek mindenkinek a kedvében járni, ez szinte lehetetlen volt, ugye úgy külföldön, mint belföldön, ugye nagyon sok nyomó, toló, húzó erő volt, amire mindig figyelemmel kellett lenni. Tovább megy ugye a történetünk, lassan ugye most már itt vagyunk 1660-ban, most már ilyen előre jutottunk el, de még mindig három részre szakadt országról beszélünk, most már lassan 130 éve, hogy itt vannak a törökök, és még mindig azért nincs arról szó, hogy vége lenne ennek. Egy kicsit megszakítjuk most a felsorolást, miért is?
1: Kronológikus felsorolást, már elérkeztünk úgymond egy ünnepi adásunkhoz, hát az 50. adás fog következni, és hát akkor átnézzük, miről is beszéltünk az 50 műsorunkban. Az eredet történettől lényegében egy összefoglalót kellene csinálni most az Zrínyi családig. Mi is kicsit felfrissítjük a tudásunkat, és a kedves hallgatók is talán örvendeni fognak, ez legyen egy ilyen karácsonyi ajándék. Természetesen azért is, mert nagyon sok információ hallatszott el, és most akkor ezt egy dióhéjba kéne foglalni szerintem.

Népünk évszázadai. Magyar história a kezdetektől napjainkig. Most megismételtük a 2013. december 16-ai epizódot, amelyben Erdély fordulatos újkori történelméről meséltünk. Egy hét múlva pedig újra népünk évszázadai és a fájdalmas részekre szakadás. Kósa Ferenccel már itt búcsúzunk, szép napot kívánunk!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: legyen. Csak ide-oda szökelek, mint zerge fenn a hegyen.
1: Jobbrád, barát,
0: kerülöm a kapuját. Nélküle még el vagyok, de kicsinálom a vacsorát. Bemegyek egy moziba és tönkretett. Ahogy a jó nevű egyik éppen ölelkeznek. Ő is így csinált velem az ágyban. Nagy bajban voltam és kis gatyában.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultra rövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Csak csendben, csak halkan, hogy senki meg ne hallja. Csak csendben, csak halkan, hogy ne hallja.